0: Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukósisak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátós Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az UVS átadását vétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év, 1 hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is fogadja a vendégeket. A 8000 négyzetméteres korábban elhanyagolt vízparti területet 6 éve vásárolta meg az önkormányzat. A rendezés, az új stég és a kiszolgáló épületek kialakítása több évig tartott. A 250 férőhelyes hangulatos strandon étterem, modern vizes blokkok és öltözők várják a látogatókat. A város honlapja szerint a Füred Camping előtt 1080 férőhelyes parkoló júniustól a díjfizetővezet része lesz, de ez csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetésekkel valódi értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy klarinét művész és egy fagott művész nagyon is hatással tud lenni a zenei életünkre mindenképp, de mindenre hatással van, így szerintem jóval több az a misszió, amit a két nagyon kedves vendégem képvisel, és én mindig örülök, amikor megtelik a stúdió, most is hárman vagyunk. Két Pétert köszöntök nagy szeretettel, Horváth Pétert és Vedres Pétert. Horváth Péter klarinét művész, Vedres Péter pedig fagott művész. Sziasztok!
2: Jó estét, szia!
1: Nem találkoztunk még sem az életben, sem az éterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, tényleg örülök nektek. Az apropó az egy zeneakadémiai koncert, mivel kapcsolatban érkeztetek. Ugye a Szent Istvánosokat mi nagyon szeretjük ebben a műsorban, mindig szívesen látunk benneteket, őket. Hogy van a zenekar?
2: Hát a zenekar idén a 72. évfordulóját ünnepli, ugye 1954-ben alapult, és azóta is töretlenül mennek az évadok, és ugye lassan elérkezünk az évad végére.
1: Tehát, ez most már a zárás lesz egyébként?
2: Hát nem teljesen, lesz még egy júliusi koncert, de hogy most ez a június 8-ai koncert, ami miatt itt vagyunk, most erre készülünk, és ez egy igazán szép koranyári koncert lesz.
1: Na, a készülés az mit jelent? Már zajlanak a próbák?
3: Igazából...
1: Vagy most mindenki külön készül még?
3: Mi készülünk külön Petivel. Egy ilyen darab, Riás Strauss-nak a duett koncertinója, amit játszani fogunk, ez egy klarinét fagott duó. És egy ilyen mű azért egy nagyon komoly előkészületet igényel szakmailag
1: felkészültségben.
3: Mondhatni. Szerintem mondhatjuk.
2: Igen. Igen.
3: Hát mi Petivel szerintem január elején kezdtünk el foglalkozni vele, akkor még inkább átjátszottuk, megpróbáltuk a csontvázát felépíteni a darabnak, hogy később aztán erre tudjunk még jobban építkezni. Uh-huh. Igen.
1: És... Hol próbáltok?
2: Hát mi a zenekarnak a bázisán, a Szent István Zeneházban, Zuglóban, igen. Igen. Hát azért kezdtük a januárban, mert ugye mind a ketten aktív zenészek vagyunk, azért ment még az évad, meg plusz fellépések is vannak, és nagyon nehéz egyeztetni az időpontokat, ezért is kezdtük el időben, és nagy örömmel csináltuk végig.
3: Peti az két gyerekes családapa, tehát, hogy nyilván...
1: Szívből gratulálok. Há,
2: köszönöm,
1: van feladat
2: köszönöm.
1: Akkor.
2: Igen. Mert bizony, bizony.
3: Igen. Úgyhogy valóban nehéz összeegyeztetni ezeket, de nagyon régóta ismerjük egymást.
1: Hát meg megtanultátok ezt az egész hivatást, így kell, ez ezzel jár.
2: Igen.
1: Ilyen a hivatás.
2: Igen, meg azt hozzá kell tennem, hogy ezt a Riás Strauss versenyművet, ezt még egyikünk sem játszotta. Tehát na, ez mind a szólistáknak is nagy kihívás, meg a zenekarnak is, és azért akartunk időben elkezdeni készülni, hogy tényleg mire a próba periódus beindul, addigra már kézben legyen az összes hang.
3: Igen.
1: Én azért örülök mindig, amikor jönnek komoly zenészek természetesen, mert kinyittak egy ajtót, és akkor belátunk a hétköznapokba, vagy a kulisszák mögé, ahova egyébként nem látunk be napi szinten. Tehát, hogy amikor ilyen sokat kell készülni egy darabra, az azért van, mert tényleg bonyolult?
3: Igazából...
1: Ugye mi nem vagyunk se klarinét, se fagott művészek, tehát nem tudjuk, hogy ez milyen melóval jár, ebben segítsetek.
3: Én talán ezt onnan tudnám megfogni a legjobban, hogy amit én akár, mint laikus hallgató is elvárok egyes koncerteken, hogy egy mű az engem szórakoztasson, akár olyan érzelmeket váltson ki belőlem, hogy sírjak, nevessek tőle, hogy az egy olyan interpretálásban történjen meg az előadó részéről, amiben én pontosan tudom egyébként, hogy mennyi munka van, de az, hogy hol lep meg, hogy hol csinál egy váratlan fordulatot, ezek azok az apró nüanszok szerintem, amikre valóban kell az a fajta hónapos felkészültség, ami később kifizetődő lehet, illetve nem is talán ez a megfelelő szó rá, hanem...
1: De szerintem értik a hallgatók.
3: Igen. Hanem, hogy tényleg azok az apróságok, ami kifelé csak egy geg, vagy akár egy kis árnyalat, az nagyon sok munkával jár, hogy azt mi hogy építjük be, ötletelünk, műhelymunkázunk rajta egy csomót.
1: Mert egyébként az a ti felelősségetek, hogy azok az érzelmi gombok, amiket nyomogattok a színpadról a közönségben, azok tényleg ott legyenek megnyomva, hol kell?
2: Hát persze, hiszen ha csak belegondolunk, hogy a Kottát el kell játszanunk. Tehát sokan kérdezik tőlem, vagy tőlünk, akik ugye nem zenészek, hogy hát figyelj ide, ott van a Kotta, most akkor azt el kell játszani és kész, nem? Most az hogy lehet másképp? És mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy szöveget egy színész felolvas. Tehát egy mondatot ezerféleképp el lehet mondani. És nekünk is ez a felelősségünk, tehát hogy a darabot úgy játsszuk el, úgy adjuk át, hogy az a közönséget is megfogja. Még aki esetleg soha nem is játszott hangszeren, vagy nincsen zenei előképzettsége, akkor is kapjon valami élményt. Tehát itt az élményen van a hangsúly.
1: Hát a hatás, ugye? Mindig a hatás.
2: Igen. Igen. És még annyit hozzátennék még az előző gondolathoz, hogy a fölkészülési időszak, ez olyan, mint az élsport. Tehát, hogy mint amikor valaki készül az olimpiára, tehát egy ilyen, amikor valaki a Zeneakadémia nagy termében, mint szólista megjelenik, tehát az Magyarországon annál talán nincs följebb, nincs magasabb
3: nincs dolog
2: egy művésznek. Igen, igen, egy zenésznek, és erre tényleg úgy készülünk, tehát az egész, tehát föl van építve úgymond az edzésterv, tehát hogy én tudtam, hogy januárban elkezdtem erre készülni, tudtam, hogy még van hátra 4 hónap, vagy 5 hónap, és szépen beosztva, ütemezve, és akkor egyszerűen másképp nem lehet, tehát napi szinten gyakorolni, több órát együtt készülni, és akkor így jön ki az a megoldás, az a végeredmény, amit
1: hogy
2: elvárunk.
1: Hogy június 6-án tényleg hatás legyen ott.
2: Így van, a közönség is azt mondja, hogy kapott valamit. Ez a célunk.
1: Igen. Ez a nagy teremben lesz?
3: Ez a nagy teremben lesz, és ez valóban egy óriási megtiszteltetés, tehát, hogy nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget a zenekartól, illetve Záborszky Kálmántól, aki a zenekarnak az igazgatója.
1: Innen öleljük őt, így van, így van. Nálunk.
3: Igen, úgyhogy ezt tényleg komolyan is kell venni, de közben pont azért, hogy az élmények megszülethessenek kifelé, azért kell ez a sok havi gyakorlás előtte, hogy minden, ami a technikai nehézség része, az kifelé a nézőnek már ne érződjön, és inkább élményt kapjon, mint sem azt, hogy mi küzdünk a hangokkal.
1: Ja, világos, világos. Igen. Na, mindjárt beszélünk magáról a műsorról is, de és elnézést kérek a hallgatóknól, mindig amikor jönnek a pályatársaitok, én azért belemegyek ilyen technikai részletekbe is, mert itt néhányszor azért mondogatják a pályatársak, hogy a Zeneakadémia nagyterme az világszínvonalúan szól. Ez tényleg így van? És akkor ezt kellene lefordítani a hallgatók nyelvére, akik mondjuk még nem voltak ott.
2: Igen.
1: Mit jelent az, hogy világszínvonalúan szól?
2: Hát ez így van, meg így is volt amúgy, amióta föl lett újítva a Zeneakadémia 5-10 éve, most bocsánat, én is nem tudom pontosan, de hogy át lett építve kicsit a színpad, és hogy a színpad alatt valami új üreget képeztek, ahol vannak a zongorák, és emiatt egy kicsit olyan csengő-bongóbb lett. Na most erre néhányan azt mondják, akkor jó, rossz próbálni üres teremben. Viszont hogyha koncert van, és hogyha bennül a közönség, akkor az akusztika megjavul. Uh-huh. Tehát egyedül a próbák, amik kicsit másképp szólnak, és ahhoz kell alkalmazkodni, hogy este milyen lesz. Tehát, hogy talán ennyi nehézsége van neki, de hát a világ legszebb koncerteme, hogy az kinéz, a szobrok, a föliratok, az akusztika, a színek, meg hogy az ember bejön a Zeneakadémiára, tehát ez egy csoda, hogy van nekünk, és zenekari zenészként is nagy örömöt játszani, mindig várjuk, szólistaként meg hát, mint előbb is mondtam, hogy csodás.
3: Én csak annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy valóban, ahogy a Peti is mondja, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy van a Zeneakadémiában valami olyasfajta történelmi térerő, amit máshol nagyon nem tapasztal meg az ember, hogyha az elmúlt 50-100 évet megnézzük, hogy milyen világklasszisok, milyen művészek játszottak ott, milyen annak az egész helynek a milliója, hogy azok a szobrok, az ülések, a festmények, tehát hogy egy egészen elképesztő millió öleli körbe az embert.
1: De ez nem súlyt rak rátok?
3: Nem. Nekem mindig a
1: inspirál?
3: Nekem a legnagyobb ünnepot mindig játszani. Tényleg az egy annyira egy magyar zenész életében a Zeneakadémia nagy termében játszani, az számomra az a top. És nagyon-nagyon szeretem ezt az élményt, nagyon szeretek oda visszatérni. És igen.
2: Igen, és pont erre a darabra van kitalálva, amit fogunk játszani. Tehát, hogy egy viszonylag egy kisebb zenekar, két fúvós szólista, tehát két fafúvós hangszeren, tehát, és erre ideális.
3: Uh-huh. Igen, jobban állnak neki egyébként a kamaradarabok.
2: Tehát a műpához képest, például a műpa is jó, meg csodálatos, de az egy más jellegű terem, azt mondanám. Tehát, igen, hogy az ilyen még nagyobb zenekari apparátusra való, de ott is megszólal egy duó is, vagy akármi, csak a Zeneakadémia ennek a helye.
1: Oké. Okay. Június 6-a?
3: 8. Okay. 8.
1: Ja, bocsánat, június 8-a. Oké, okay, bocsánat. Ezt még majd néhányszor elmondjuk.
2: Ja.
1: Csak, hogy megmaradjon a hallgatókban. Hogy fog kinézni a műsor?
2: A műsor úgy fog kinézni, hogy mi kezdünk. Tehát, hogy először a Ria Strauss duett koncertino klarinétra és fagotra, uh-huh, vonó zenekar a hárfa kísérlete, de ezt majd erről még egy pár szót beszélhetünk. Utána lesz Johannes Brahmsnak a Haydn variációk című műve, majd szünet után Csajkovszki 4. szimfónia.
3: Igen, és Baráti Kristóf az
2: egyen. És a lényeg, mi nagyon szeretjük Baráti Kristófot, ő egy világsztár hegedűs, és mindig nagyon hálásak vagyunk neki, mikor jön hozzánk, foglalkozik velünk, mert tényleg ő egy olyan kategória, hogy az ember csak a színpadon kiúszhatja magát, amikor vele együtt lép fel, és most mind két szólista leszünk ott, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon várjuk.
3: Igen, nagyon-nagyon szeretünk Kristóffal együtt dolgozni, úgyis, mint hegedű művész, úgyis, mint karmester, elképesztő impulzusokkal dolgozik, mindig nagyon ösztönzi a zenekart egy jobb teljesítményre, egy nagyon inspiratív, nem, nincs ilyen szó.
1: Egy nagyon
3: inspiráló személyiség.
2: Árad az energia belőle.
3: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Ami képes egyébként tényleg a zenekart is felrázni?
2: Hát hogyne.
1: Tehát ezért abszolút jó persze másokkal játszani?
2: Persze. Hát, a karmesternek ugye a szerepe ugye lényegében az, hogy azt a zeneművet azt együtt adjuk elő. Uh-huh. Tehát nem az, hogy ott áll elől, és akkor öncillóan, amit akar, és akkor mindenki azt csinálja, amit ő mond, hanem ez a zenekari szövet, ez a millió szál, ami folyamatosan áramlik, mint egy nagy folyó, és uh-huh, neki kell összefognia, és épp azért jó egy karmester, hogyha ezt hitelesen, tehát a zene nyelvén, az adott darab, az adott tempók, hangvétel, hogy ez ő hozzáad. És persze, hát amikor egyszerre játszik 40, 60, 80 vagy 120 ember, muszáj, hogy valaki legyen elől, aki irányítja. Uh-huh. Tehát egyszerűen képtelenség lenne azt végül is ő karmester nélkül.
3: Igen, és pont azáltal egyébként, hogy Kristóf maga is ugye gyakorló, uh-huh, művész, szerintem nagyon érzi azokat a pillanatokat, vagy helyeket, amikor úgy tud belenyúlni a zenekar munkájába, ami emeli annak a minőségét, és tényleg elképesztően jó meglátásai vannak. Nagyon-nagyon sokszor előremutató, amiket csinálunk a próbák alatt, és nagyon, nagyon jó vele dolgozni, szóval nagyon hiteles is, amit csinál, és mellette pedig tényleg előremutató, és a végén az eredmény is kézzel
1: a fogható. A produkció is világos. Pálcával vagy pálca nélkül?
2: Hát szerintem ez ilyen karmestertechnikai dolog, szerintem pálcával.
3: Igen, csak ne dobja.
2: Láttam már ilyet koncerten, persze, nem nála, de megesik még a legjobbakkal is.
1: Jó, hát
3: volt már ilyen.
1: Oké, ez is ezzel járhat a mesterséggel. De izgalmas világ a tiétek egyébként. Mi az, amit a legjobban szerettek benne? A változatosság? Ez tényleg játék?
3: Én tudod mit? Azt, hogy valós. Uh-huh. Hogy valamit tényleg mindig tudunk adni kifelé.
1: Értsétek jól a játék szót, hogy ezt azért mondom, persze, mert amikor mondják a pályatársak itt, hogy játszunk. Ti hogy szoktátok? Zenélünk? Mi a, ti hogy hívjátok a koncerteket?
2: Hát ennél sokkal komplexebb a dolog. Tehát azért persze, tehát szokták mondani ismerőseim, hogy de jó ez a hobbid, jaj, de jó, csak leülsz, aztán fújod, meg ott a lukakat befogod. Meg...
1: Jó, azt tudjuk, hogy nem de,
2: hát igazság szerint, amikor valaki elkezd hangszeren tanulni, a legelső 10 év az ugye a tanulás, azt szokták mondani, és utána válik az ember vérévé az a hangszer, aha, tehát amikor nem gondolkodok rajta, hát 10 év kell. Aha. És ugye pont ezért probléma a mai fiataloknak, ez, hogy hangszeren tanulni, vagyis nem probléma, csak hát sokkal több izgalmas dolog van, ami, uh-huh, ami más fele viszi őket, úgyhogy és amikor az ember kiül a színpadra, ugye 10-20-25 év hangszeres játék után azért, tehát sose lehet hátradőlni és úgy játszani egy koncertet, uh-huh, tehát hogyha mi kívülről úgy is tűnik, meg az ember úgy is érzi belülről, hogy laza vagyok, fölkészültem, tudom, akkor is iszonyú munka van mögötte, és nincs pihenőnap.
3: Uh-huh. Igen, meg egyébként, bocsánat, csak azt akartam, hogy a személyes perspektíván kívül számomra tényleg az a legfontosabb, hogy teljesen mindegy, hogy 15 ember ülne be az nap, vagy 8000, de hogy aha, nem tudhatod, hogy éppen abban az adott pillanatban az a koncert, annak az embernek az mit jelenthet. Hogy érte őt valami olyan abban a napban, ami megrázta, ami rosszul esett neki, ami miatt ez most neki egy felüdülés, ami miatt neki ez most egy vigasz, ami miatt neki ez most egy támasz.
1: És amit elvisz magában, igen, és amit hozzátok fog társítani, igen, egy életen át.
3: Igen, és ez bennem például mindig egy nagyon erős inspiráció, vagy legtöbbször tényleg próbálok így kimenni a színpadra, hogy nekem az a feladatom, hogy az, amit a szerző leírt, azt a lehető leghűebben interpretáljam, uh-huh, a közönség felé, hogy át tudjak adni valami olyat, amit én szépnek hallok, és remélhetőleg ezzel én is tudok adni valami, uh-huh, olyat, ami neki az éppen adott, nevezük szürke hétköznapjából ki tudja egy kicsit rángatni.
1: De ez egy nagyon szép hivatástudat, mert gyakran mesélem, és bocsa hallgatóktól, hogyha már a könyökükön jön ki, a Nemzet színészét, Molnár Piroskát kísértem fel ide a stúdióban, lifttel itt a házban. És ugye ez a ház olyan, ahol a rádió található, ahol mindenfajta egyéb, még fodrászat is van. Tehát irodák, üzletek, stb. És beszállt a liftbe egy hölgy, aki egyébként a fodrászatba jött, és ránézett Piroskára, és azt mondta, hogy bocsánat, tudom, hogy mindenki ilyenekkel találja meg, de 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyéskert, hogy ez mekkora élményt adott neki, ő akkor érettségizett, és elmondott még egy ilyen személyes élményt is hozzá, és pont erről beszélgettünk utána Piroskával, hogy nem tudni, hogy kinek milyen élményt adsz aznap. Lehet, hogy fáradt vagy, és úgy vagy vele, hogy na ezzel most senkinek, de lehet, hogy pont azt viszi el.
3: Igen.
1: Tehát, hogy mindig így kell kiállni a színpadra, de ezt jobban tudjátok nálam, aki.
3: Nem, ez így van, ahogy mondod, és ez szerintem tényleg a legfontosabb az egész szakmánkban, hogy, és amit kérdeztél is erre a kérdésre visszatérve, hogy ha tudunk valamit adni, ha akár amit előbb említettem, hogy egy vigaszt, egy nehéz nap után, vagy örömet, vagy tehát bármi olyat, amit haza tud utána vinni az ember, és nem kell utána gyakorlati dolgot találni arra, hogy azt majd ő miben fogja, uh-huh, felhasználni, csak egy kicsit ki tudtuk akár zökkenteni egy órára, akkor elértük szerintem a célunkat.
2: Igen, vagy ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, hogy most öröm vagy vigasz, de mégis valami, tehát hogy lélek tápláléka. Uh-huh. Tehát, hogy olyan szép műveket fogunk játszani, tényleg semmi vadulás nincs benne, tehát full klasszika, ez a Richard Strauss is ugye 1947-ben írta a művet, bőven 80 év fölött volt, és tehát ez is igazából a romantikus zenének a búcsúja, mondhatjuk így talán, uh-huh, tehát annyira, tehát egy 20. századi mű, ami még teljesen romantikus.
1: Hát a romantikára meg szükség van.
2: Igen.
1: Akár bevalljuk, akár.
2: Igen.
1: Az fontos. Június 8-a, Zeneakadémia. Van még olyan információ, amit nem mondtunk el a Szent Istvánosok különleges koncertjéről?
3: Talán maga a sztori, ami a mű mögött fűződik, vagy húzódik, mert ez egy programzene, ezt 1947-ben írta Strauss egy fagottos barátjának, Hugo Burghauser, uh-huh, bocsánat, aki akkor a bécsi filharmonikusoknak volt a szóló fagottosa, és igazából sokfajta feltevés van, hogy miről szólhat a történet.
1: Szerintetek miről szól?
3: Szerintem a Szépség és a szörnyeteg.
2: Így van, aha, így van, vagyis hát egy-két levélben említette, hogy ugye a Szépség és a medve, talán. Mm-hmm. Tehát, hogy konkrét leírás nincs róla, de hogy a darabról Larry, tehát, hogy elkezdi a klarinét, tehát egy ilyen felhőtlen, csodálatos dallam, tényleg, mint amikor a kis hercegnő megy az erdőben, vagy igazából bármit el lehet képzelni, tehát csodálatos, mint egy szoprán ária, olyan az eleje. Minden idillikus, minden nagyon szép, és majd megjön a fagott, belép. És tényleg olyan a medve. Igen, és tényleg olyan a hatás jön neki, hogy taram, taram, taram, taram. Tehát jön, és akkor utána Clarinét megijed. Tehát most nem akarom poént lelőni, okay. Majd hogyha valaki eljön meghallgatni, akkor fogja hallani, és ez az egész műre ez igaz. Tehát ez a egymás kerülgetése a két hangszernek, és akkor van egy gyönyörű lassú tétel, ugye fagott szólóval indul. Hát a világirodalom egyik legszebb fagott szólója, mondhatjuk. Tényleg? Az egyik.
3: Nagyon szép, igen.
2: Uh-huh. És onnantól pedig indul a lamúr, tehát az egész lassú tétel akkor már összecsiszolódik, már a hangnemek, a harmóniák is. Az utolsó tétel az meg egy önfelett tánc, vagy hogy is jellemezzem?
3: Igen, abszolút. Bocsánat, egyébként az előbb csak azon nevettem kicsit, hogy illetve Peti is, hogy utána néztem, hogy Hugo vagy Hugo-e, és ezen vitatkoztunk.
1: És melyik volt?
3: Elvileg Hugo, de
2: okay. Igen, mert
3: nem tudtam, hogy Hugo-nak
2: csak mondjuk. Bocsánat, csak emiatt, hogy...
1: Azért kérdeztem, mert úgy voltam el, ezek már ilyen szakmai.
3: Nem.
1: Igen. Összekacsintása.
2: Hát ilyen dilemmáink vannak.
1: De hát öröm belelátni a munkátokban. No, akkor június 8-án találkozunk a Zeneakadémia.
3: Szuper.
1: Nagy termében, örültem nektek, gyertek gyakrabban hozzánk. Szívből ajánljuk a koncertet a Szent Istvánosok oldalán, meg gondolom a Zeneakadémia oldalán megtalálnak.
2: Ugye igen, stif.hu, igen.
1: Oké, minden fontos információt. Horváth Péter és Vedes Péter klarinét és fagott művészeknek nagyon köszönöm.
3: Köszönjük, hogy itt lettek.
2: Köszönjük szépen.
1: Itt voltak, és az uraktól elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Az a nagyon kedves úriember, aki most itt ül előttem, és hát életünknek egy bizonyos régi korszakában talán többször összefutottunk mindenféle fogadáson, de már nagyon régen nem találkoztunk. Sallai Janit köszöntöm nagy szeretettel, a Foref Club alapítóját. Örülök neked.
2: Szia András, én is örülök neked, köszönöm hát, szépen a meghívást.
1: Jó rég láttalak.
2: Igen, nagyon régen találkoztunk, de hát 30 év az nagy idő.
1: 30 év nagy idő, és képzeld, hogy én még abban az időszakban tudtam veletek néha összefutni, amikor a Somm Lajos egyengedte az útjaitokat.
2: Igen, nagyon nagy szeretettel gondolunk vissza a Lajosra. Ő volt az, aki segített az elindulásban. Hát ki tudja, hogy nélküle hova jutottunk volna. Jó darabig az Olival próbálkoztunk évről évre, mindenféle kiadóhoz küldtük be a saját kis demo anyagainkat. Legjobb esetben is odaig jutottunk, hogy köszönjük szépen a művészeti igazgató, kreatív igazgató úr meg fogja hallgatni, és akkor visszajelez, aztán volt, hogy visszajeleztek, hogy hát srácok, ez még nem érett meg a kiadásra. Volt, hogy vissza se jeleztek, szóval látszott, hogy ez igazából nem az elindulás útja, és aztán egy ilyen nagyon fura véletlen kapcsán, amikor a testvérem is, van egy ikerbátyám, ő is, és a Zoli is, Bérez Zoli, egykori alkotótársam, és nagyon jó barátom a mai napig.
1: Aki Ausztráliában él.
2: Igen, Ausztráliában él, most már 10 soha, mert lehet, hogy már 20 éve. Uh-huh. És de napi kapcsolatban vagyunk, így egyik szavam volt a másikba öltve, szóval, hogy valahogy egyszerre jutott eszébe a testvéremnek is, meg a Zolinak is, hogy hát a Somm Lajost esetleg meg lehetne keresni az ügyben. Őt mindenki ismeri, ő mindenkit ismer a szakmában, hát ha tud valamilyen segítséget nyújtani, és amit ez a történet, ami az egyik legszívmelengetőbb történet ebben az egészben, az elindulás. Nagyon szívesen idézem fel, mert nagyon-nagyon jó érzésekkel tölt el, amikor a Lajosnak odaadtuk a demokazettánkat, ami már rajta volt a Balatoni Láz, meg sok egyéb másik, mert ilyen rapből indultunk, és abból lett egyre populárisabb a műfaj, és a Lajos egy hét múlva felhívott, hogy folyamatosan ezt hallgatja a kocsiban, és gyerekek, ha ez bejön, és úgy jön be, ahogy kell, akkor itt vetrengés lesz.
1: Na, és ez az volt, lett. És az lett. Nyári át a szívem újra, csak igen. Egy szább bikinit hoztam el az útra.
2: Így van.
1: Ugye ez egy életérzés is.
2: Abszolút.
1: Ami ebből a dalból született. Még egy picit hadd kanyarodjak vissza a Sommhoz, illetve a Piaf bárhoz. Volt egy ilyen régen.
2: Igen.
1: Ahová eleve csak kiváltságosok mehettek be, akár se engedtek, valami kulcsos hely volt, hogy volt ez a, volt olyan, amikor kulcsal lehetett bemenni, de a Somm Lajos biztos, hogy nekem benneteket ott mutatott be, hát gyerek voltam, jöttem fel vidékről, és eleve óriási dolog volt, hogy még Flipper öcsi is ott volt, emlékszem. Aha. Tehát, hogy ez ilyen időszak volt, és de hogy még volt ilyen Budapesten, hogy klubok.
2: Igen.
1: És én azért örülök annak, amit te most kitaláltál, hogy szeretnéd visszahozni ezt a fajta klub életet ide Budapestre, amit most értsenek jól, mert nem a diszkó életet mondod, az egy külön rész.
2: Igen.
1: Hanem azt, hogy legyenek találkozási pontok a mai online világ ellensúlyozásaként, hogy ne csak messengeren tartsák egymással az emberek a kapcsolatot, igen, hanem lásd, mint régen volt a Dolly Roll klub, az első emelet klub, a bikini, mindenkinek volt klubja. Miért ne lehetne Foref Club?
2: Foref Club klub. Klub.
1: Én nagyon szurkolok és drukkolok nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: De hát először még kell egy énekesnő is, ugye?
2: Hát az igen, az nem ártana.
1: Mert igen. Te visszajöttél.
2: Igen, tehát volt 25 év kihagyás. Jól meggondoltam ezt a visszatérés dolgot. A Zoli az már 20 éve Ausztráliában él, de napi kapcsolatban vagyunk, nagyon jó barátom a mai napig. Nagyon sok közös vonal volt az életünkben, lehet, hogy még erről is mesélek a mai beszélgetésben, ha oda jutunk. És 25 évig valami nagyon hiányzott az életemből. Ez viharosan ért véget a Foref Club annak idején, 96-tól 98-ig működött, aztán utána, hogy szokott lenni, ilyen sok feszültség, meg az őrületes
1: mennyiségű. De ti népszerű zenekar voltatok.
2: Nagyon.
1: Akkor tehát minden rólatok szólt.
2: Minden. Volt két lemez. Ezt talán mondhatom, igen, ilyen szerénytelenül, hogy 96-ban, amikor aláírtuk a szerződést a kiadóval, és elindult felünk az őrület, hogy azt se tudtam, merre vagyok arccal. Tehát ez addig csak álmodozó lakótelepi kis kis figurák voltunk, akiket ugye barátaik támogattak, hogy jól van, hát összejöhet az, hát ne add fel az álmaidat, de hogy ki tudja, talán senki sem hitt benne igazán. És aztán egyszer csak aláírtuk a szerződést, és egy olyan őrület indult el velünk, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Tehát amikor szerdától vasárnapig megállás nélkül mentünk, jártuk az országot, és benzinkutakon kajáltunk, és otthon jóformán nem is voltunk, és egyik buliból a másikba, és az elején volt egy kis lassabb indulás, tehát amikor az első fellépéseket elkezdtük, remegő gyomorral kiálltunk a színpadra, és akkor még úgy nem tudták, hogy ki ez, mi ez, de aztán a balatoni láz, amikor elkészült a videoklip, akkor hát ütött, és annyira nagyon-nagyon elmondhatatlanul népszerű dal lett belőle, hogy tényleg hiszem, minden.
3: Azért ott volt az érdekérzelem is, hogy azon igen, a lemezen.
2: Igen, így van.
3: Aztán jött a tanga.
2: Á, igen, ez már a második lemez.
3: És én még ilyenekre is emlékszem, hogy DJ Dali lemezen is szerepelt. Sivatagi lány.
2: Igen, Sivatagi lány, igen. Abban írtunk egy repbetétet, az Olival is előadtuk. Én a mai napig azt nagyon szeretem. Az picit úgy hasonló volt hangulatában a Four of Club dalokhoz, tehát nagyon kis életig elő, nagyon pozitív.
3: Szóval sok minden szólt rólatok, és az egy életérzés, ami ott akkor történt veletek.
2: Nagyon.
3: A Son meddig volt a ott mellettetek?
2: Végig, amíg tartott ez a két év. Igen, végig velünk volt. Hát aztán utána is kapcsolatban maradtunk, de hát aztán utána már neki voltak problémái, úgyhogy nem volt könnyű vele tartani a kapcsolatot, de a két év alatt végig velünk volt, és jöttünk, mentünk az elején, amikor így bevezetett az éjszakai életbe a kis 22 éves taknyos fiúkákat, meg a Szabinát, ugye, aki velünk volt, de hát főleg azért ezek ilyen kambulik voltak, tehát legtöbbször az Olival mentünk a Lajossal, és hát ez tényleg aranyszíve volt, és mindenhol bemutatott, mindenhol úgy mutatott be, mint a gyerekeim, de ez is nagyon jó érzés volt, minden ajtó nyitva állt előtte. Tehát
3: és olyan... nagyon más volt akkor a budapesti éjszakai élet?
2: Nagyon más volt. Hát nyilván én most már így az 50-en túl annyira nem vagyok aktív részese a budapesti éjszakai életnek, de azt azért látom, hallom, hogy nagyon megváltozott az egész. Akkoriban ez egy ilyen, valahogy nagyon egy ilyen bensőséges volt. Mindenki ismeri, aki emlékszik erre.
3: Szerinted vissza lehet hozni ezt a feelinget,
2: szerintem vissza lehet.
3: Ezekkel a klubokkal?
2: Szerintem vissza lehet, mert az, amit mondtál, hogy az online jelenlét, ez egy nagyon jó dolog, és az összes közösségi oldal a szenzációs hasznára van bármilyen zenésznek, aki ezzel foglalkozik, vagy bármilyen művésznek, vagy valakinek, aki el akarja érni a közönséget, ez egy nagyon nagyszerű lehetőség. Ugyanakkor viszont kicsit elidegenítő is, ezt tudjuk, tehát az, hogy egy személyes találkozás semmilyen formában nem tud pótolni, és nagyon jó érzés találkozni olyanokkal, akikkel hasonló a gondolkodásod, és hasonló az érdeklődésed. Most azt a szót, hogy rajongók, ezt én nem szívesen használom, meg nem is szívesen használtam soha. Az nagyon jó szó, szimpatizánsokkal találkozni. Nem tudom, hogy arról egyébként tudsz-e, hogy az Olival nekünk volt egy rádiós karrierünk is, ami...
3: Már nincs az a... Ugye,
2: nincs.
3: Roxy
2: nincs. Vagy igen, volt? Igen, Roxy volt, aztán nincs, rádió DJ, szuper. Igen. Aztán még egy szezont letoltunk a Balaton Rádióban is, az óriási nyaralás volt, amit állítólag munkának hívtak, de hát nem éreztük, hogy hol lenne benne a munka. Nagyon jó feeling volt, és ott a rádió DJ-ben volt az... gondolom mondhatom már, hát mert...
3: Hát már nincsen, persze.
2: Igen. Tehát, hogy ott volt az, hogy rendszeresen találkoztunk a hallgatóknak egy ilyen szűk kis magjával, és az annyira feltöltő jó kis találkozások voltak, és olyan jó kis eszmecserék, és olyan hiányzik.
3: Na hát
2: hiányzik.
3: Elejépítesz. Abszolút értem. És amikor te visszajöttél 3 évvel ezelőtt a Four of Clubbal, ugye itt akkor az volt a lényeg, hogy azokon a fellépéseken, ahol összegyűjtik a régi 90-es évek zenekarait, ott oda beférj?
2: Igen, ezzel kapcsolatban volt nagyon sok gondolkodnivalom. Az a 25 év kihagyás az végig egy nagyon komoly hiányérzet tett adott.
3: Tehát az ott volt benned végig?
2: Végig ott volt bennem, igen. Nagyon hiányzott a zenélés, nagyon hiányzott a színpad, nagyon hiányzott az a sok pozitív visszajelzés, amit nem pótol semmit, tehát a szenzációs érzés a színpadon állni, és amikor az általunk megírt dalt 10 000-ek éneklik, az olyan, hogy ezt nem tudom elmondani, hogy milyen érzés. Hát ez egyszerűen eltűnt az életemből, és enélkül lehet élni, de minek nem annyira érdemes, illetőleg ha benne van az ember életében, akkor óriási pluszt ad. És az volt bennem a gátlás, hogy én nem akarom magamat senkire ráerőltetni. Tehát az, hogy most a régi idők sikereiből merítkezni, és akkor újra meg újra lenyúzni erről egy bört, meg szóval olyan ellenérzésem volt, hogy oké, elmúlt, gyönyörű időszak volt, de elmúlt, és aztán láttam, hogy a retrónak igenis van létjogosultsága, és hogy nagyon sokaknak igénye van erre, és nagyon nagy az érdeklődés, és ez nem az a rossz érzés, amit én gondolok, hogy majd én valakire ráerőltettem magam, hanem éppen ellenkezőleg tök jó igényeket szolgálnék ki azzal, hogyha újra lehetne Forever Club, és pluszban még nekem és a társamnak is, akivel énekelünk, azzal nekünk nagyon-nagyon-nagyon sok plusz érzést, pozitív érzést adhatna. És hát miért ne? És akkor elkezdődött az egész egy érdekes fordulattal. Elmesélhetem?
3: Ha hogy, de kíváncsi vagyok.
2: Axel a Kerozinból, vele jó kapcsolatban voltam annak idején, 90-es években vele is, és aztán egyszer csak jött egy hirtelen gondolat, és fölhívtam. Úgyhogy nem beszéltünk legalább 20 éve. Uh-huh. Felhívtam telefonon, és mondja, hogy éppen az egyik nagy fellépésnek az öltözőjében van a barátnőjével, a Rékával, és jaj, de jó, és akkor a Réka is ott a háttérben sikoltozik, Forever Club, imádom, jaj, de jó, tök jó. És akkor így az Axel így földobta, hogy hát miért nem csináljátok meg a tangát, én felfrissíteném a zenéjét, kicsit maibbá tenném, és a Réka elénekelné, hát miért nem? Hát, de csináljátok meg, hát figyelj, jó, kész. És mire feleszméltem, megcsináltuk. Aha. És annyira jó feeling volt, és egy-két bulit elkezdtünk csinálni közösen, és olyan érzés volt, hogy azt mondtam, hogy hát innen akkor most már, ha így alakult, ha így hozta a sors, hogyha valahogy ebbe belesodrottunk, anélkül, hogy ezt így előre nagyon elhatároztam volna, hát akkor most már én erről a vonalról nem lépek le, tehát uh-huh. maradjunk itt. De hát ugye Öréka más együttesnek volt akkor az énekesnője, ezért kellett saját énekesnőt találnom. Ahogy mondtam, Zoli... nagyon jó barátom kint. A mai napig, de ő maradt kint, nem hajlandó egyszerre, hiába könyörgöm neki még a mai napig is, nem hajlandó újra színpadra állni, azt mondta, hogy ő lezárta ezt az időszakot, nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel figyeli a lépéseinket, de mindenben támogat, de nem tervezi egyelőre, hát ha egyszer majd mégis újra föláll a színpadra.
3: Sose
2: lehet tudni.
3: No, és mi az ok annak, hogy most éppen nincs énekes?
2: Egész egyszerűen más elképzeléseink voltak, nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az előző énekesnőre, Anitára, más-más volt a jövőbe vetett elképzelésünk, én nagyon nagy lendülettel szeretnék menni, teljes megújulást szeretnék, idén 30 éves az együttes. És
3: jaj, még jubilom év is.
2: Bizony.
3: Akkor tényleg jól jönnének a klubok.
2: Igen, jól jönnének a klubok, és hát fellépések folyamatosan vannak, vagy alakulnak egyre több valaki. Kötve, tehát szükségem
3: van egy... A slágerek azok élnek a mai napig.
2: Élnek, igen, és ezért én nagyon hálás vagyok a sorsnak, a rádióknak, nektek is, akik életben tartják ezt, és ez egy olyan álom, amire nem is tudom, minden alkalommal ráfleselek. Tehát ez, ha elmegyünk egy fellépésre, és 20 éves fiatalok éneklik a Balatoni Láznak a refrényét teljes átéléssel, meg még a többi dalunkat is, akkor azt mondom, hogy hát ez olyan álom, amiből ne ébresztenek fel, mert én ezt az életben soha nem gondoltam volna. Ennek az egy tizedét, vagy ezrelékét sem reméltem, hogy ez meg fog történni. 30 éve elteltével is éneklik a dalainkat, elképesztő. Nagyon-nagyon szeretem ezt az érzést.
3: Valószínűleg már így is marad.
2: Hát maradjon is így, nagyon szuper.
3: Hát gondolod, amennyi évtizedet át túléltek.
2: Igen, hát bízom benne, hogy sosem múlik el a sikere, és ez talán kis nagyképűséggel azt mondhatom, hogy történelem lett belőle, de minden esetre ehhez az új utazáshoz, ez az új lendülethez, amit most mindenféle ötletekkel, új dalokkal, új klippekkel szeretnék
3: készíteni.
2: Igen. És ami egy nagyon régi álmom, egy bakancslistás dolog, hogy ugye mi kis pop csapat vagyunk, akik ilyen fél playback bulikat csináltak mindig is, most is úgy megyünk, ez teljesen elfogadott, de nagyon szeretnék élő fellépést, élő zenészekkel, zenekarral. Ha összeáll a dolog, és csak évente 2-3 ilyen lesz, akkor is nagyon-nagyon boldog leszek vele, mert ez egy másik dimenzió. Tehát ez, és nagyon büszke lennék rá, hogyha összejönne, úgyhogy ehhez is keresem a társamat, aki akár ezt a részét is be tudja vállalni, hogy élőben énekelje.
3: Te eltökélt vagy.
2: Én nagyon. Nagyon, igen. Igen.
3: És mit tapasztalsz, hogy a fellépéseken milyen korra, tehát tényleg a fiatalok is ugrálnak?
2: Igen, a fiatalok is ugrálnak, tehát ez a hihetetlen
3: benne. De
2: ott
3: van a régi korosztály is?
2: Van, persze, hát azért, ahogy mondod, vannak ezek a nagy retro bulik, ahol összegyűjtik a 90-es éveknek a magyar és külföldi ismert előadóit. Ott azért többnyire a hasonló korosztály van, mint mi magunk, akikkel együtt nőttünk fel, de nagyon sok fiatal van közöttük, ami részben meglepő, részben pedig nyilván nem, hiszen a szüleik ezt a zenét hallgatták. ebbe szocializálódtak, ezt szerették meg ők is, hála jó Istennek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, csak még mindig olyan hihetetlen élmény ez, de nagyon sok fiatal van.
3: Jani, és hogy alakult az életed egyébként? Tehát abban a 25 éve mit csináltál?
2: Hát mindenfélet csináltam, hát civilbe vedlettem vissza, ami azért egy elég komoly ember próbáló dolog
3: volt.
2: Hát
3: azt elhiszem.
2: Amikor két év őrület után egyszer csak el kellett mennem dolgozni normális civil szakmákban, aminek semmi, most nem negatív értem, hogy dehonestáló módon mondom, hanem csak egyszerűen az, hogy találkoztam azért olyannal is, ahol nem volt mindenki teljesen jó indulat, na nézd, na a zenész hallott, fog meg a munka végét, meg szóval azért.
3: Ráadásul ugye neked hosszú hajad volt, igen, ebben az időszakban, igen, tehát igen, ilyen feltűnő jelenség.
2: Igen, hát, igen. És az ember egyébként, amikor színpadon van, egy kicsit el is várt, meg is szokja, hogy picit feltűnőbb is legyen, akár az öltözködésében, akár a viselkedésében is, mert valahogy többet elvárnak, többet elnéznek az emberek, hogyha az ember ismert, és ezt viszont így le kellett vetkőzni, és akkor visszalényegülni teljesen átlagossá, idézőjelben.
3: Na, tehát, de tudtál átlagossá válni?
2: Tudtam egyébként. Tudtam, igen. Hát a lelkemben talán nem. Azt gondolom, hogy az a hiányérzet, ami bennem volt 25 évig, az arról szólt, hogy én erre ennél sokkal többre vágyom, és talán többre is vagyok hivatott, és ezt most már szeretném is megvalósítani, amit érzek magamban, és amire azt gondolom, hogy akár megvan az esély. Nyilván akkor a slágert már az életben nem fogunk összehozni, mint a balatoni láz, és ez így van jól.
3: De legalább van.
2: De legalább van, igen.
3: Másnak még ilyen sincs.
2: Hát igen. Ez már önmagában elég egy életre, de én szeretném megugrani azt, hogy most olyan slágert csinálni, ami ma is működik, mármint, hogy újra egy olyat, ami működik, amit tetszik akár több generációnak is, és meg tudok szólítani embereket, és jó érzéseket tudok átadni. Ez volt valahogy a 4F Clubnak mindig is az üzenete, hogy egy nagyon jó pozitív életérzést.
3: Hát ez a lényeg, szerintem arra meg nagyon nagy szükség van.
2: Igen, szerintem is.
3: Nem egyszerű.
2: Mindig is szükség volt rá, mert ez mindig hát Magyarországon élni, hát van a magyar népléleknek ugye egy olyan sajátossága, egy kicsit keserűbben látunk mindent, erre egyébként sok minden megadatott az oka, tehát a történelmi mód, de úgy alapvetően talán ok nélkül is egy kicsit pessimistább a magyar ember, és nagyon-nagyon jó érzés nevetni, felszabadultnak lenni. Úgy érzem, hogy erre elképesztően nagy igény van, és nagyon szeretném, hogyha ebben én közre tudnék úgy működni, hogy jó érzéseket adni az embereknek.
3: Jani, és mit tapasztalsz Budapesten, más egy fellépés, mint mondjuk vidéken?
2: Igen.
3: Teljesen?
2: Nagyon más, teljesen.
3: Hol tudnak belazulni inkább az emberek?
2: Hát vidéken.
3: Ja, ez egyértelmű?
2: Hát igen. Igen, egyértelmű. Ezzel nincs semmi baj egyébként. Valahogy, ugye az köztudott, hogy a vidéki embereknek a mentalitása azért valahogy sokkal szabadabb, sokkal barátságosabb. Azért itt mi ebben a sűrű közegben nyilván egy kicsit jobban elidegenedve élünk egymás mellett, hiszen egész más egy kis faluban vagy egy kisvárosban élni, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, mint egy olyan helyen, ahol egy lakótelepi lakásban vagy házban élnek 50 család, vagy nem tudom micsoda.
3: És őket se ismered igazán.
2: Igen, és őket se ismered, így van. Tehát nagyon közel vagytok egymáshoz, de a lélekben azért elég távol. És hogy ezt egy kicsit úgy érezni a budapesti bulikon is, hogy más-más a hangulat, de abszolút nincs okom panaszra, és egyébként itt is nagyon jól működnek a dolgok is. Nagyon
3: de kell az a klub élet, amit
2: kell,
3: tervezel.
2: Kell, az kell.
3: Na jó, nagyon örültem neked. Akkor én most van örültem. Az a lélektani pont, mondjuk el, hogy hol érünk el, vagy hol érnek el a hallgatók. Téged, 4fclub.hu?
2: Igen, talán az a legegyszerűbb, ott megvan minden elérhetőség, illetőleg a közösségi média platformokon.
3: Vagy, és ott vagytok
2: ott,
3: minden?
2: Aha,
3: ebbe összesen. Például tudtál aklimatizálódni ebben az új rendszerben? Mert akkor még nem volt.
2: Nem volt, és egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, és én szeretem a kihívásokat, és szeretem a technikai fejlődést, és örülök nagyon, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden ilyen brutálisan változik. Tehát, hogy azt nem tudod, hogy mi lesz holnap vagy holnap után, de közben meg annyira átformálja a világot a technológia, meg a sok új ötlet, és annyira megváltoztatja az életet, a régi beidegződéseket, olyan lehetőségeket nyit, hogy elképesztő, még nem is látjuk, hogy tulajdonképpen miért, és hogy meddig megyünk el, de nekem ez nagyon tetszik, ez az elképesztő pörgés. szívesen felveszem a ritmust, valamiben már nem megy annyira. Uh-huh. Szóval az, hogy a fiataloknak a gondolkodás módja azért már nem biztos, hogy annyira közel áll az enyémhez, de azt hiszem, hogy örömet szerezni, meg zenében felszabadultnak lenni, meg azzá tenni másokat, az szerintem sok mindenben nem változott, és ehhez most sokkal több lehetőségünk van a közösségi oldalakon keresztül. Uh-huh. De ahogy az elején mondtam, hogy ez csak egy bizonyos szintig van, a személyes találkozás nem pótolja semmi.
3: Örültem neked.
2: Én is örültem.
3: Után, úgyhogy hajrá, Foreklap, hajrá.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Vigyázz magadra. Köszönöm. Sok csillogó szempárt a fellépéseken, akkor a tiéd is csillognak.
2: Így van, ez biztos. Köszönöm
3: Salai
2: szépen.
3: Salai Janival beszélgettem, kedves hallgatóink, és a Foreklapot szívből ajánljuk mindenkinek, főleg a klubokat figyeljék a közösségi oldalaikon. Janitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Péternek, Vedres Péternek és Sallai Janinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem drágul a taxizás Budapesten, a fővárosi közgyűlés új ellátást vezet be rászoruló családoknak. Jóváhagyta a rendőrség a Budapest Pride felvonulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az üzemanyagár meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna.

0: A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati budapesti bajnokok ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj, vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és a városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Újból az édeső darabok, ott és akkor együtt mindent. Kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddy és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Meninda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódott a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berecz István tanítja majd önöket június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg K. Endrét. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak, megérkeztek az első szurkolói csoportok Budapestre. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták K. Endrét, a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte, 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételek elemeztek. K. Endrét 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a bicskei gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. A mostani ügyben a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetés zajlik. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméterár a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az Enga ingatlan...

0: Látványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek. Ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A kábítószerterjesztők elleni fellépést a Delta programmal erősítették, amelyben több mint 300 terjesztőt hallgattak ki, és 182 kg drogot foglaltak le. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberülés. A Budapesti Közlekedési Központ felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat. Az első csoportok péntek délután megérkeztek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK sportparkban. Szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek. A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a többnapos kiemelt helyszíneken zajló rendezvények érintő utazási igényeket a lehető legmagasabb színvonalon zavartalanul kezeljék, közölte a társaság. Ehhez kapcsolódva hétvégén fokozott taxi ellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon. A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést választák. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. I could stay awake just to hear.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvózenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalvi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel, komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt tehát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a mai BL döntőn. Június 23-án V4 csúcs lesz Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a hév és a kisföld alatti felújítás, valamint nagy zöld területi projektek, például a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni, és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek.

0: műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A szervezők célja, hogy a Kertmozi a nyári budapesti esték egyik meghatározó közösségi élménye legyen, a programokról pedig folyamatosan tájékoztatnak a hivatalos felületeken. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9 és 18, délután 27-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, olyan vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy az egészséges életmód de a kapcsolatos kutató, aki egyébként az egészséges étkezés kutatja, nagyon is hatással tud lenni sok mindenben a kulturális életünkre, mert minden mindenre hatással van. Kérdezem Kassa Sándort, hogy ezt ő is így gondolja?
4: Összefügg, mint a gravitáció. Na, teljes
3: örülök neked, hogy itt vagy végre, már régóta, régen egyeztettük ezt a beszélgetést, most végre volt idő, de hát annyi előadást tartasz itt a fővárosban, lépten nyomon azt látom, hogy hol az egészséges étkezéssel kapcsolattal, hol egy kis longevity, a Golden Granite termékekkel kapcsolatban, aminek egyébként te állsz a hátterében, szintén az is egy ilyen kutatás része, szóval sok mindennel kapcsolatban előadsz, de hát tulajdonképpen mindegyik egytőről fakad, szeretnél jobb irányt mutatni nekünk, szakemberként.
4: Mindenkinek, aki erre nyitott. És főként
3: az a fontos.
4: Főként az a kérdés, hogy hogy lesz valaki erre nyitott. Vannak kommunikációs panelek. Szóval úgy gondolom, az egészség a kommunikációnál indul. Mert amikor három közeli kolléga, barát ott ül és elmondja, hogy hormonális problémák vannak, ez a problémám, és hogy megmondta a dietikus, hogy mit kellene tenni, de hát ezt nem tesszük meg. Uh-huh. Akkor ugye ez hogy tud átjönni egy beszélgetésből. Ez egy hosszú edukáció valahol, és meg kell, hogy legyenek azok a kommunikációs panelek. Én emlékszem az elsőre, ami nálam beütött, az egyetlen, ami beütött, és azt mondták, hogy és te miért teszed ezt magaddal? És nem azt mondták nekem, hogy neked nincs igazad, vagy miért ez van, hanem és akkor ebből indul ki nagyon sok folyamat.
3: Ez egy jó kérdés. Miért teszed ezt magaddal?
4: Aha. És nem azt mondta, hogy ez így nem jó.
3: Ez hatott.
4: Nem találkoztam ezzel a kommunikációs panellel ilyen szempontból, és kikerekedtek a személy, és reagáltam persze, hogy miért akkor mi a baj, hogyha...
3: Na de Sanyi, hogy lesz egy alapvetően pályázatíróból, mert van neked egy ilyen lábad is.
4: Kimondottan, igen.
3: Egy egészséges életmód kutató.
4: Nagyon sok kémikus, biokémikus volt körülöttem időben, egyetemi ökoszisztémákkal foglalkoztunk, különféle kutatások, hogy ezeket a kutatási eredményeket hogy lehet elvinni külföldre, akár bizonyos országon keresztül, Amerikába, ugye ez sok kutatónak az álma, hogyan lehet ezeket finanszírozni, akkor megismered a befektetőket, akkor hívjunk egy pályázatot, akkor hozzunk befektetői tőkét valahonnét, vagy már voltak befektetők, akik elérték a küszöböt, és azt mondták, hogy eddig eljutottunk, ennyi év, ennyi pénz, és nem jutottunk át, ezen a dolgon mit lehet tenni? Hogyan tudunk szinergiákat alkotni más csoportokkal.

0: És igazából akkor a flavonoidok nagyon érdekeltek, és összejött egy olyan együttállás, hogy volt köttem három ember, három készfogás lett belőle. Az egyik az, ott láttam a kutatási eredményeket az 1970-es évekből, ami a C-vitamin antioxidáns tartalmának a 110-szerese volt, ami nagyon durva, és elvittem a BME-be, igen, és igazából, hogy elsápadva jött be a professzornőnek az asszisztense, hogy nem zöldül be. Tényleg? És aztán nem merték rátenni gépekre, de volt a magángyógyszer üzemben, hogy nézzük meg, hogy mi ez az anyag, és ott sem merték rátenni a gépekre, hogy nehogy a gépnek gondja legyen, de az illető jól megért abból, hogy ebből a pici kis hatóanyagból belekevert egy kis krémbe valamit, és egy kis koszmetikai árus lett így, aha, és várta azt, hogy ebből mi lesz, de senkinek nem merte kiadni ezt. Ez volt egy készfogás, aztán volt egy készfogás egy speciális fermentált irányába, aztán gombákból szerettünk volna kivonni, tehát egy nád alapú gombatermelés lett volna, és abból lettek volna kivonva hatanyagok, és azt mondtam, hogy itt van három ember, ez három készfogás, én úgy építek fel egy kicsi labort, egy kicsi üzemet, hogy ezekkel tudjunk foglalkozni.
1: És ezt fel is építetted?
0: Ezt fel is építettem, ugye én voltam a készfogásnak az az oldal, ahol lett belőle valami. Aztán úgy tudom, hogy ebből egy tudás már biztos az örök vadászmezőkön jár, ugye a legérdekesebb. Aztán a másik két tudás meg ki tudja, hogy merre jár, de ott sem tudtunk tovább menni.
1: De maga a kutatás az innentől kezdve folyamatosan?
0: Hát én ott maradtam egy olyan infrastruktúrával, amivel most már kezdeni kell valamit. Aha. Akkor kicsit tovább mentem az egyetemi ökoszisztémába, és különböző szűrési technológiákat néztünk, hogy a gyümölcsökből hogy lehet kivonatokat készíteni. Látszott, hogy ezek a technológiák nem lesznek hosszú, közepes vagy nagyobb méretben stabilan pénzügyileg fenntartatók, tehát nagyon sok ilyen pénzügyi és kockázati tervet kell ilyenkor készíteni, és láttam egész nagy projekteket szintén ugye ezekből a befektetői vonalakból, hogy fantasztikus dolog, de mondjuk egy szűrő folyamatosan eldugol, és akkor az egész off. És akkor miért nem csináltuk meg nagyobb a 500 millió helyett 2 milliárdba, és akkor az biztos jó lett volna. Hát jöjjön az a befektető, aki ide befektet, így, hogy ugye ez az all in, vagy igen, vagy nem.
1: Oké, meg ezek már annyira szakmai részek, viszont én az összes előadásodból, illetve amit eddig rólad leszűrtem, azt látom, hogy oké, persze ez valahol egy vállalkozás is, egy üzleti vállalkozás, de hogy téged nem ez motivál első körben, meg elsősorban. Ez valami fajta misszió lehet nálad.
0: Ez egy olyan vállalkozás, ahol hosszú távon lehet profit, és ezt el is fogadtam a legelején, ezt tudni kell. A saját történetből még talán fontos kiemelni, hogy egész biztos, hogy gyerekkortól fogva fennállt egy alacsony szintű gyulladás a szervezetben.
1: Neked?
0: Igen, ez vagy egy tejfehérje volt, gyanítom, hogy tejfehérje, mert kimondottan ugye ez a tipikus tej és glutén kombó, valószínűleg egy NCG eset, tehát egy nem celiákiás gluténérzékenységgel együtt társult, például fejfájás vagy vádi fájdalom.
1: Mindig fájt a fejed?
0: Sokat, aha, egy időben, igen. Egyébként, ami ott ugye egyáltalán nem eszem glutént, ez teljesen megszűnt.
1: Komolyan?
0: Időjárási változásokra sincs már ilyen.
1: Tehát nincsenek frontos nagy felfájásaid?
0: Nem, egyáltalán nem. Aha. De én egész gyerekkorban nyáron ugye jött a parlagfő, és fújtam az orrom, és akkor hallottam egy hírt, hogy a keresztallergiát okozhat a tej, és abba hagytam a tejet, és ez egy gyulladás, de hát fájdalom, aha, is volt, ugye ezt említettem korábban, az is így nagyon sokat javult, de hát
1: tehát
0: ugye az étkezés. Igazából azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy melyek azok a irányok, amiben nagyon-nagyon tiszta és gyulladást csökkentő élelmiszert előállítani, mert elmentem a boltba, és ezeket nem láttam, ugye a nagyon sok tömegtenyésztésű üzemben jártam, tehát az állati vonal az nem, tehát ez most egy vegán vonalon vagyunk, inkább így tudok fogalmazni, hogy húsmentes alapanyagokból dolgozunk, ezért van ez a kijelentés, és ezt is úgy kezdtük, hogy elmentem az egyetemre, bejáratos második emelet, bemész, és akkor na, mivel kezdjünk valamit, és akkor így volt ez a hagyjanak öles amaránt. Nagyon régi könyvekben egyébként benn voltak, új könyvekben nem volt benn például. A köles nagyon érdekes volt, és akkor néztük azt, hogy íz alapon ebből úgy gondoltuk, a kölessel tudunk tovább menni, erre fölépült az első vonal. Aztán nagyon szerettem volna a hajdnával foglalkozni, az is. Tehát mire nálunk kikerül egy termék, úgyhogy így meg tudod fogni, ez nagyon sokszor. Már miután kész a termék, még akár 2-3 év. Tehát én elég biztosan megyünk. És ami nagyon vicces az egészben, hogy visszajutottunk hova? A polifenolokhoz, a flavonoidokhoz, mert például a hajdnában rutin van, ami ugye szív- és érrendszer, és nagyon jó gyulladás csökkentő hatású, és a kérdés az, hogy hogy tudsz gyulladást csökkenteni. Tehát, hogyha neked a szervezetedben folyamatosan áll fenn gyulladás, és emiatt van mondjuk ugye az említett akár a palagfőallergia, akár a hátfájás, akár ilyen stb.
1: Tehát
0: problémák.
1: Akinek vannak ilyen jellegű panaszai, ott valószínűleg akkor van gyulladás testében.
0: Hát nagyon sokunknak van, ezt így tudom mondani. És az a kérdés, hogy ez mikor üt át egy limitet. És emellé társul egy, amiről mi korábban egyeztettünk, egy metabolikus rugalmasság, hogy azt te hogyan tudod kezelni. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, ugye mindig egyet lépünk előre, hogy te egyet lépsz előre, ez most egy hónap vagy egy év, amikor biztosan el tudod hagyni a tejed, vagy a rántott zsajtod, vagy 6 év, de hogy hogyan lépsz folyamatosan előre, és ez egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. És így le lehet írni egy lapra neked, hogy ezt a 8 dolgot csináld meg, és holnaptól változtass, de nem fogod tudni megugrani. És a szervezetet sem lesz rá képes, míg ki nem alakítasz egy alapfokú metabolikus rugalmasságot erre, és a vége egy metabolikus egészség. Na most, ami miatt ugye ez van, hogy az biztos, hogy ezzel nagyon sok embernek tudunk segíteni, ennek van egy össztársadalmi kimenete majd később, mert például az indonézek már nagyon régóta kiválasztották a kölest, mint a szárazságtörő növényt, miről hallunk most a hírekben. Tehát ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy a jövő milyen irányba tud elmenni. A jövő irányba, olyan irányba fog valószínű elmenni, ami mutatja azt, hogy nem lesznek nagyon magasan feldolgozott csodaételek, hanem inkább arról fog szólni, hogy egy természetes jellegű ételeket együnk bizonyos kombinációba, és az azokban lévő polifenolok, flavonoidok a mikrobiomon keresztül úgy lépnek veled kölcsönhatásba, hogy egy egészségesebb ökoszisztémád lesz, tehát egészségesebb leszel majd. Egy egészségesebb környezetet alakítasz ki magadon belül, aminek személyiségre történő hatásai lesznek. Hát persze. Hát tudjuk az agyében tengelyt, tudjuk, hogy van információáramlás, tudjuk, hogy ez melyik irányból hogyan hat többet. Szeretnél fókuszáltabb lenni? Könyveket írsz.
1: Hogyne szeretnék.
0: Nincs meg, megvan a csúcsot, hogy kapsz egy pirulát. Megvan ez a fém. Igen. Kapsz egy pirulát, és akkor fókuszált, és könyvet írt.
1: Tényleg.
0: Igen. Figyelj, ez a pirula nincs meg. És el lehet érni szerintem hasonló hatást, kimondottan módon. Akkor hosszú folyamat. Tehát ami ugye a saját magam kísérlete, az, hogyha nagyon hosszú távon nagyon jól dolgozol ezeken a kicsi, apró szokásokon, étkezéseken, akkor van az első nagy hatás, hogyha te nem full egészségbe indulsz. Tehát hogyha ugye az agyi köd, a fáradtság, a lehúzó érzet, ingelékenység, stb. Ezek mind a mikrobiomból indulnak ki.
1: És ezek megfelelő táplálkozással mind-mind kezelhetők?
0: Hosszú távon. Hosszú távon.
1: Hát meg kitartóan kell ugye ezt átkattanással, én ezt szoktam mondani mindig, át kell hozzá kattani.
0: Szeretsz legózni?
1: De jó, sose
0: szeretem. Mindegy, jó, valaki szeret legózni, én szeretek legózni, mondjuk jó példa. Mindig egy kicsi kockát hozzáteszel, vagy kicsi építő dolgot hozzáteszel, és...
1: Tehát lépésről lépésre.
0: Nagyon lépésről lépésre, okay. És nincs az, hogy neked ezt ennyi időt kell érni, vagy annyi időt kell érni. de nézhetjük azt, hogy reggelizünk, ne reggelizünk, egyél, hányszor egyél, mennyi ideig ne egyél. Ami engem érdekel inkább, ez a gyulladáscsökkentés, és az érdekel, hogy hogyan építem fel, amit fogyasztok.
1: De mennyi idő alatt, bocsánat, szabad ne feled, lehet a gyulladást megszüntetni a szervezetünkben?
0: Csökkenteni, hogy a megszüntetés fogalma pontosan, hogy ez a konvergál a nullához, bocsánat, tehát hát ehhez túl matekos vagyok.
1: Hát konvergáljon.
0: Konvergálunk, igen.
1: Sokan keresnek egyébként, hogy segíts nekik egyéniben is? Főleg az ilyen előadások után?
0: Jók a visszajelzések, és akkor van néha olyan, hogy reggel kimész a postára, és ott áll valaki. Ez sok. Igen. Ez igen, és akkor az ez érdekes.
1: Értik, amit te át akarsz adni?
0: Szerintem érthető, igen, átjön.
1: De nektek mikor
0: nem is az
1: meg
0: jön.
1: A lényeget?
0: Hú, hát. Közben felnőtt egy szavazóképes generáció.
1: Tényleg? Aha. Ez ennyi idő volt?
0: Aha.
1: Na most akkor mi az elvárás felénk, akik szeretnénk érteni? Le tudod nekünk csökkenteni ezt az utat, hogy ne kelljen megint egy generációt?
0: Én biztos nem fogom lecsökkenteni, nagyon sok ember kell ahhoz, hogy ez az információt jusson. Ugyanaz, mint az építőkövek. Ez a tudás jön fel, és sajnos nem lehet azzal nyerni, hogy azt mondod, hogy neked így lesz jó. Uh-huh. Azzal lehet nyerni, amikor az élet kikényszerítette tőled, hogy változtass.
1: Aha.
0: De én se azért álltam neki, mert annyira full jobba, jónak éreztem magam mindenben, vagy nem volt valami gond. Tehát a kiváltók nagyon sokszor, nem ez a mások hibájából tanulunk történet, hanem nem az, hogy látjuk ezeket az információt. Vannak, akik ezt megértik, vannak nagyon-nagyon kevesen, de általában a kiváltók az, hogy valami gond van.
1: Te most egyébként jól vagy?
0: Én egész jól vagyok, hogyha alszom. Hogyha nem alszom, akkor...
1: Na,
0: és én sokszor nem alszom, tehát túltalom. Többet válok, mint amennyi normális.
1: Aha. Na de hát mondják, nekem, hogy ez sem jó.
0: Hát ez nagyon nem jó, tehát hogyha folyamatosan alszom, ugye ez a... De ennek is van háttere, hogy milyen típusú alvó vagy, ezt is lehet nézni, hogy annak a korai alvók, a késői éjjeli baglyok, és az éjjeli baglyoknak általában lehetett ilyen őrzőszerep, akik a tábortűznél kicsit tovább őrizték a tüzet, tudod. Tehát lehet, nagyon sok minőn bele lehet menni.
1: De van gyulladás, vagy nincs?
0: Hát figyelj, ez sose lesz tökéletes.
1: Aha.
0: Igen, tehát te szeretnél eljutni a két csomag végére. Nem, a nullához történő konvergálás. Nagyon-nagyon hosszú távon.
1: Uh-huh.
0: És nagyon sok pozitív dolog van, amikor kijön az, hogy ez volt a kiinduló pont, váltottunk ilyen étkezésre, és igen, az lett az eredménye, hogy ez váltam el, de ez jobb lett. Szuper. De hogyha hallatsz podcasteket, általában én angol nyelven hallgatok elég sokat, akkor ez a tudás kezd feljönni.
1: Tehát ott már előttünk járnak?
0: Annyi olyan szakértők járnak hozzád is, és elmondják a frankót, akkor...
1: Hát oké, de mindenki mond valamit.
0: Nagyon sokan mondják azt, hogy mit, hogyan egyél, hogy milyen fajta diétát, mediterrán diétát, stb. Amit én e tekintetben figyelek, az egy nagyon-nagyon régi kutatási alap, az volt az első között,
1: igen,
0: amikor azt mondták, hogy igazából minden gondnak a forrása, a szervezetnek a leürülése, vitamin, nyomelem, ásványanyag szinten. Tehát ezt mindenképpen vissza kell tölteni.
1: Uh-huh.
0: Ez az egyik dolog. A másik, mert ugye a gyulladás például ezt is kiszedi beled, vagy az van, hogy nem viszed be, mert eleve nincs ott, beviszed, de nem tudja feldolgozni a szervezet, mert gyulladásban van, stb. Közt a gyulladást csökkenteni fog. Ilyenhez kellnek biokémiai aktív vegyületek, amelyek segítenek. Nagyon érdekes, a növényeknek vannak ilyen vegyületei, és hogyha megeszed ezeket, akkor neked is segít ugyanebben. Ez félelmetesen érdekes.
1: Abszolút.
0: Sanyi, tehát ő védekezik, és segít neked, igen, védekezni.
1: Sanyi, hol tartasz az úton? És hol tartunk, ehhez képest mi az úton?
0: Az úton én ott tartok, hogy lehet a gyulladást csökkenteni, amikor gyulladás van a szervezetben, inkább így fogalmaznék, akkor a glutén azért nem lesz jó barátunk. Pont.
1: Uh-huh. Oké. Okay.
0: Két nehezen, nem menjünk bele, hogy miért, de ugyanígy úgy látszik, hogy a tej sem sok esetben. Tehát, hogyha ezt a kettőt kivonjuk,
1: szerinted
0: akkor
1: tudják
0: tudunk
1: a hallgatók,
0: előrelépni.
1: Hogy mit kell kihagyni? Glutén fedő néven?
0: Google a barátunk.
1: Jó, okay.
0: Tehát ezt azért mondom neked, mert nagyon fontos, hogy amikor ez a bizonyos dolog elépül, elindul valakinél, uh-huh. akkor ő foglalkozzon ezzel. Uh-huh. Tehát ne az várja el valakitől, hogy ezt én megmondja, ezt megmondja, ezt megmondja. Figyelj, el kell fogolni. Indítani valakit egy kommunikációs uh-huh. panellel, ami neki fontos tud lenni, uh-huh. ami átjön, ami után ő saját magát kezdi el képezni. Én ebben hiszek. És ő azt fogja mondani, hogy ennek utánolvasok, ezt megnézem, ezt tesztelem, ettől jobb leszek-e, kitartó vagyok, elkötelezett vagyok, és léptem egyet előre, és uh-huh. hogyha gondolom, akkor lépek még egyet előre, de egy hosszú távú egészséges életnek csak ez lehet uh-huh. a titka. Tehát, amire
1: Igen.
0: én nézek, amire én figyelek az, hogy mondjuk eleve gluténmentesség,
1: okay.
0: és hogy ezt én tartom is, uh-huh. és 100%-ban. Ezen kívül nagyon fontos, hogy nézem, hogy összetett étkezésem legyen, és azt nézem, hogy olyan vegyes étkezést folytassak, amiben azok a típusú az én szervezetemet segítő, akár gyulladás, főként gyulladás csökkentésben segítő aktív vegyületek legyenek benne, amelyek ráadásul egymással később szinergikus hatásba lépnek. Nézzük meg. Például ugye köles feltölt uh-huh. vitaminnal, ásványaggal. Szuper. Hajdinában a rutin véd, ami szív, érrendszer, akkor keringés, inzulin szabályozás. Ez ugye például akkor már a metabolikus rugalmasság felé is el tud menni. Akkor extra szűz, olívaolaj, polifenol, az előzőek is olyan, az előzőekben is voltak olyan polifenolok, amelyek a flavonoid típusúak. Uh-huh. Csak az egyik mondjuk vízbázison, a másik mondjuk zsírbázison fog dolgozni. És hogyha összehozzá ki szardiniát, az meg omega 3 és tiszta fehérje. És akkor meg van a reggeli, de kell hozzá enni egy kis fermentált, mondjuk kimcsit. Uh-huh. És akkor ugye látom, hogy ettem 4 fajta dolgot, és akkor tudom, hogy töltöttem, védtem, és ismételten töltöttem, mondjuk ugye akkor fehérjéből is.
1: Egy biztos, a melót nem fogjuk megúszni. Hogy ebbe belássuk magunkat.
0: Ez így jó, elszórakoztatja az ember, hogyha belegondol az, hogy mit, miért fogyaszt.
1: És ugyanez az ebéddel, meg és így tovább, és így tovább.
0: Lehet törekedni.
1: Sanyi, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Hol keressünk, merre induljunk tovább? Főleg azok a hallgatók, akik most kedvet kaptak a misszióthoz.
0: Hát főként online szeretnénk uh-huh. a jövőben mi is kicsit erősíteni.
1: Hol lehet elérni?
0: Goldengranate.com.
1: Ott megtalálnak téged.
0: De onnét aztán Facebook, Instagram, okay. YouTube és ezek.
1: Kassa Sándort keressék.
0: Tovább menni, és a másik rész, ami így az étkezés kapcsán, ugye visszatérve a fókuszhoz, tehát hogy a mikrobiom mellette ugye akkor a szív-érrendszer, és akkor megyünk fel a fókusz felé, az pedig az agy. Uh-huh. Hogyha szeretnél egy jobb önmagad lenni, akkor ezt hosszú távon az étkezéssel meg tudod tenni. Sokkal fókuszáltabb tudsz lenni, és engem ez érdekel most a legjobban. Ugye először meg kell szabadulni attól, ami téged lehúz uh-huh. anyilag, de később ezt a fókusz lehet növelni, és ez egy nagyon érdekes kutatási terület még.
1: Hát izgalmas is egyébként. Na, innen folytatjuk legközelebb. Örülök, hogy itt voltál. Kassa Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon köszönöm a jelenlétét, bizalmát és a sok-sok információt, az értékes információkat. Egészséges életmód kutató, ő longevity is benne van ebben, természetesen, aki az egészséges étkezést kutatja. No, és Sándortól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a mai BL döntőn. Június 23-án V4 csúcs lesz Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a hév és a kisföld alatti felújítás, valamint nagy zöld területi projektek, például a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A szervezők célja, hogy a kertmozi a nyári budapesti esték egyik meghatározó közösségi élménye legyen, a programokról pedig folyamatosan tájékoztatnak a hivatalos felületeken. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sok felé élénk helyenként erős lesz. Hajnalban 9 és 18, délután 27-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy olyan hölgyet köszöntök a műsor első részében, aki egy olyan arcát ismeri a fővárosnak, amit csak kevesen. Mert dívaként olyan revű műsorokban lép fel, ahová csak bizonyos réteg jut be a közönségként, és az a réteg nyilván az a réteg, aki ezeket a revű műsorokat ismeri, szereti, aki ezeket a nagyívű dalokat szintén szereti és kedveli, és aki egyáltalán a revű műsorokra vevő. Tar Veronika Lottit köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Sziasztok!
1: Már régen hívtalak a műsorba, csak sosem volt egyszerű veled egyeztetni időpontot. Egy elfoglalt alkotó vagy.
2: Így van, de hála Istennek most sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Örülök. Régóta ismerjük egymást, ezt azért mondjuk el, és láttam több korszakodat az alkotói tevékenységednek is. Szerintem most van az az érett folyamat nálad, ami tényleg ezekre a revű színpadokra predesztinált téged. Már csak a dalok miatt is, most nem is olyan régen láttam, hogy kihoztál két új dalt. Ezek már mind ilyen nagyívű dalok, pedig a lemezek is, amiket csináltál korábban, azok inkább a popot jelentették. De ami miatt hívtalak, hogy igen, mesélj nekünk majd erről a budapesti díva életről, hogy milyen ma dívának lenni. Egyáltalán annak tartod-e magad? Miközben ugye van színészi képesítésed is, tehát sok mindent csináltál, a videoklipjeidben is színészekkel szerepelsz, tehát a budapesti alkotói közösség szerves tagja vagy, meg az alkotói folyamatokról mesélj. Mikor jönnek, hogy jönnek a gondolatok, az ötletek egy-egy dal, hogy alakul benned, hogy vagy? Talán ez a legfontosabb kérdés.
2: Így van, jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Hát a kérdésedre válaszolva, az alkotói folyamat az nálam legtöbbször valami érzelmileg mélypontból indul.
1: Ja, hogy akár ilyen magánéleti történések indítják el?
2: Leginkább igen.
1: Hát mindannyiunkat, nem?
2: Hát mindannyiunkat, az élet. Így van. És érdekes módon sokszor előfordul, hogy nem is akkor, amikor érzelmileg mélyponton vagyok, hanem amikor az ember már úgy kezd kifelé jönni belőle, és akkor egy picit így visszatekint arra, hogy min ment keresztül, min van túl, és hát igen, ez egyfajta feldolgozás is az ember érzelmi életének.
1: De ez azért is lehet, mert mondjuk a te mestereidtől is láttál ilyeneket, tudom, hogy Cserháti Zsuzsával nagyon jobban voltatok, sőt, nekem megadatott, hogy Cserhátival még a konyhájában nem csak beszélgethettem, még levest is adott ott az Akácfa utcában. Te is ott lottál az Akácfában?
2: Igen, egyébként szinte szomszédok voltunk.
1: Igen, tudom, mert sokat mesélt rólad, szóval majd, hogy nem egyfajta utódjaként tekintett rád. De meséltetek is? Vagy beszéltetek ilyen dolgokról, hogy őt például mennyire befolyásolta egy-egy magánéleti, akár mély repülés?
2: Hát szerintem ez azért elég egyértelmű volt az ő életét tekintve.
1: Aztán jött a tiéd is, amikor megtapasztaltad, hogy ennek ki kell valahol jönni. Tehát az, hogy amit te megtapasztalsz a magánéletedben, azt jobb kiénekelni magadból?
2: Igazából azt gondolom, hogy amikor az ember nagyon mély ponton van, akkor én annak örülök, hogyha ebből tudok valami produktumot teremteni. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy sajnos az ember ilyenkor képes elveszni az időben, és máshogyan értékeled az időt és a teret, viszont hogyha ennek következményeképpen te tudsz valamit teremteni, tehát hogy az alkotás, a teremtés, az nekem egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek. Egyébként nem csak a zenében, hanem az írásban, a versírás, a lakberendezés, tehát ott, ahol valamit alkotni lehet, ahol a semmiből lehet valamit teremteni, azt nagyon szeretem.
1: Tehát az építkezés az.
2: Így van, így van. És az, hogy legyen valami értelme. Tehát amikor az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, és akkor így végre érzed, hogy van kiút, akkor az egy borzasztó jó érzés, hogyha azt érzed, hogy ez nem volt hiába való. Mind a zene, mellett.
1: Bocsáss meg, a szabad ne feled, a zene az egyértelműen egy ilyen kapaszkodó?
2: Abszolút.
1: Tehát az erőt ad?
2: Erőt is ad, egyébként nagyon érdekes, mert sokszor bele is visz jobban a mélyébe a dolgoknak, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Tehát, hogy a zene egyébként segít valahol az érzelmeket is felerősíteni. Tehát, hogy mind a jó, mind a rossz érzelmeket. Uh-huh. De ami nekem ebből igazán fontos, az, hogy a végén legyen valami produktum, legyen valami teremtés, amivel az ember egyrésztről a saját lelkén is könnyít, másrésztről ezzel talán segíteni tudsz másoknak. Uh-huh. Vagy most ha nem is segíteni, de akár örömet okozni.
1: Most mennyi dalal jöttél ki az elmúlt időszakban? 2 vagy 3?
2: Így van, az egyik még egy karácsonyi dal, a Feliz Navidad, amit a Réti Barnabással énekeltünk.
1: Barnát csókoltatjuk, visszajáró vendég itt a
2: igen, innen
1: színészként
2: is.
1: A műsorban. Tehát most és darra is fakadt melletted.
2: Így van, így
1: van.
2: De ti
1: együtt végeztétek el a Színi Akadémiát, ugye? Ott
2: igen, igen, igen. Én a
1: 7. kerületben?
2: Valahol. Igen, a Shakespeare Színművészeti Akadémiára jártunk együtt a Barnival, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi ismeretség, illetve barátság. Nagyon-nagyon szeretem a Barnit, és én kértem meg, hogyha van kedve egy ilyen karácsonyi vidám dalocskához, akkor csináljuk.
1: Na, de aztán még jött 1 vagy 2?
2: Igen, aztán volt egy Roxette feldolgozás, az It Must Have Been Love, ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedvenc dalom.
1: De az egy nehéz dal?
2: Inkább úgy mondanám, hogy nehéz, hogy ha érzelmi kötődésed van a dalhoz, akkor mindenképpen, és nekem nyilván volt, és a videóklip is úgy készült hozzá, hogy a saját életemből, illetve annak egy részéből kerültek a történetek feldolgozásra. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen gyógyító videóklip is volt, illetve egy témalezáró, ha lehet ilyet mondani. És
1: nem de segített neked?
2: Igen, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme. És nekem ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy az értelmét megtalálni a dolgoknak, illetve az, hogy fejlődni, hogy az ember több legyen annál, mint ami azok előtt, a dolgok előtt volt, ami megtörtént vele.
1: Ezeket a dalokat te énekled színpadon? Ezeket a nagyívű videoklippes dalaidat?
2: Igen, igen.
1: Na és amikor a színpadon énekelsz, akkor ugyanúgy visszajönnek a magánéleti őrületek mélységei meg magasságai?
2: Ez persze attól is függ, hogy milyen közegben, kiknek énekeled a dalt.
1: Mert, hát mondjuk ebben a revis közegben. Ugye tehát Budapest exkluzív színpadain vagy jelen.
2: Ez attól függ, hogy ugye a közönség hogyan reagál. Tehát, hogy amikor az ember élőben énekel, és nem egy stúdióban, az egy egyszeri és megismételhetetlen dolog. És
1: a stúdióban meg 5-ször el kell ismételni?
2: Nem feltétlenül azért, mert 5-ször el kell ismételni, hanem ott más impulzusok érik az ember. Tehát, hogy egy stúdióban ott sokkal inkább magadra vagy hagyva. Amikor pedig közönség előtt énekelsz, akkor az egy ilyen interaktív dolog, sokkal inkább. És a stúdióban valahogy más hogyan tudod megélni az éneklést, ha viszont élőben énekelsz, akkor ott megy egy ilyen adok-kapok játék, és ez nagyon érdekes, a pillanatnak a varázsa.
1: A varázsa, oké. Okay. Ami nagyon szimpatikus benned, és azért is mondtam, hogy végre beszélgessünk már itt a rádióban, hogy te azért nem az a fajta előadó vagy, aki mindenáron az, nem is az élvonal, hanem a plénum előtt akar lenni, tehát nem nincsenek tele a bulvárlapok veled, főleg nem a viselt dolgaiddal, nem haknizol a közösségi oldalakon minden perceddel, még a fellépéseket se nagyon szoktad kitenni. És ez nekem tetszik, hogy tulajdonképpen viszed tovább a mesterettől, akár Cserhátitól ezt a fajta régi, vágású, elegáns. Tehát, hogy amikor hívnak, elmész, fellépsz, teszed a dolgodat, néha csinálsz egy-egy dalt is, amikor éppen olyanod van, el is játszod benne saját magadat, mert akár a magánéletedet is, de hogy ennyi, és akkor nem mész tovább. Nem tudunk semmit a magánéletedről, nem haknizol ezzel.
2: Igen, én azt Tudatos? Gondolom, hogy részben igen, mert azt gondolom, hogy az ember minél többet tesz ki magából és a saját intimitásából, annál inkább válik sebezhetővé. És ma már ez szerintem sokkal nehezebb, mint ami mondjuk a mi gyerekkorunkban, vagy a 20 éves korunkban, ahogy volt, mert hogy most már úgy mindennek jobban nyoma van, hogyha érted, hogy mire
1: Abszolút
2: gondolok.
1: Abszolút értem, pedig hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy Veronika azért olyan popformációkban is énekel, sőt, hát lemezek vannak ebből az időszakból, amik a maguk idő intervallumában igen nagy visszhangot kaptak.
2: Én azt gondolom, hogy
1: voltak slágereid.
2: Én azt gondolom, hogy az ember magánélete az attól az, ami, hogy igyekszik azt magának megtartani. És amit én megfigyeltem magamon, hogy ahogy telik az idő, és egyre idősebb vagyok, vagy mondjuk azt, hogy tapasztaltabb, ezt egyre inkább úgy érzem, hogy ezt szeretném magamnak megtartani. Tehát, hogy az a millió, az a kis mikrokörnyezet, amiben az ember él, abban muszáj valamit magunknak megtartani. De egyébként visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy mennyire publikálok nyilvánosan zenei, illetve hát magánéleti dolgokat. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hol van az a határ, amin belül én úgy tudok megnyilvánulni, hogy önazonos maradjak, és ne kelljen olyan kompromisszumokat kötni, amik után nem szívesen, hát mondjuk nem szívesen néz az ember tükörbe. Illetve, hogy az nagyon fontos, hogy önmagunkat megtartsuk.
1: Na ez tulajdonképpen az útra való, ami téged visz előre az úton, hogy az ars poetika, de mindenek nevezem.
2: Azt gondolom, hogy igen, bár nyilván voltak az életemnek olyan szakaszai, amikor ebben elbizonytalanodtam, illetve hogy fontos-e annyira a siker, vagy a népszerűség, hogy az ember olyan kompromisszumot kössön, amiben nem igazán találja önmagát, vagy az életednek egy olyan részét ad ki a nagy nyilvánosság elé, ami máshogy fog téged meghatározni, vagy nem tartozik mindenkire, mert ma már olyan könnyen mondunk egymásról ítéletet, hogy azt gondolom, hogy még sokkal jobban kell vigyázni arra, akik vagyunk, és akik maradni szeretnénk.
1: Na, azért ez valahol egy értékrend is, amit képviselsz, meg követsz.
2: Igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez annyira népszerű.
1: De kell azzal foglalkozni, teszed a dolgodat, aztán...
2: Így van, azt gondolom, hogy idővel az embernek talán sokkal fontosabb az, hogy azt csinálja, amit szeret.
1: Önazonosan.
2: Önazonosan, igen, ahogy mondtam. Ez nagyon fontos.
1: Szerintem is. Ugye a teremtés van a te mindennapjaid középpontjában, akár novellákat írsz, akár dalokat. Tehát hogy jön ehhez az, hogy valaki ügyvéd legyen?
2: A jog,
1: igen.
2: Igen, hát volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor több szabadidőm állt rendelkezésre, és akkor gondoltam, hogy hát akkor még tanulnék valamit. És nagyon gondolkodtam, hogy jog vagy pszichológia, és minden barátom, ismerősöm mondta, hogy Veronika, neked pszichológiát kéne tanulni, mert jól tudsz bánni az emberekkel, jól kommunikálsz, figyeled az embereket, figyelmes vagy, és annyira mondta mindenki, hogy akkor úgy gondoltam, hogy legyen jog. Tehát ez is egy kicsit olyan, amilyen én vagyok.
1: De el is végezted?
2: El. Uh-huh. Igen, igen, igen.
1: De dolgoztál egy percet is?
2: Nem, és szerintem jogi nem is vonalon? Fogok. Vagy hát a fene tudja, hogy mit hoz az élet. Én erről azt gondolom, hogy hát hobbinak kicsit drága volt, és ezt nem a szó materiális értelmében értem, hanem
1: időben
2: áldozatban. Igen, viszont nem bántam meg, mert egyrészt soha nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, ad egyfajta gondolkodásmódot, bizonyos dolgokban az ember könnyebben ellavíroz, rálátsz jobban dolgokra, mint azok az emberek nyilvánvalóan, akik nem végeztek jogot, de nem érzem azt, hogy ez annyira az én utam lenne. Uh-huh.
1: Inkább a kreativitásnak a
2: igen, illetve része? Az, hogy a szabadság, tehát az nekem nagyon fontos. Én egy nyilas jegyű ember vagyok, és a nyilasnak az alapértéke a szabadság. És ezt így élem is minden nap. Bár az aszcendensem az rák, és ez a kettő, ez a tűz és víz, ez azért elég sokat harcol egymással.
1: Akkor ez átok vagy áldási?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre még én sem jöttem rá. Néha úgy érzem, hogy átok, néha pedig úgy, hogy áldás, attól függ, ugye, hogy melyik oldalon van épp az ember, hogy süt a nap, vagy esik az eső, ugye.
1: Fellépések nélkül nem lenne teljes az életed? Kell a közönséggel való találkozás?
2: Biztos, hogy igen, és ideig, óráig az ember tud más csinálni, vagy más dolgokban kipróbálni magad. Viszont azt gondolom, hogy ha az ember úgy érzi, hogy valamire született, akkor előbb-utóbb az élet mindig visszatereli arra a pályára. Mert lesz az emberben egyfajta hiányérzet, hogy tök jó, hogy van sikerélményed ebben-abban, de hogy van valami, ami igazán az embernek a szíve csücske. Uh-huh. És ha ilyen van, amit így, ilyen szerelemmel vagy szenvedéllyel tud csinálni, akkor azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy oda mindig visszataláljunk.
1: A kreativitás, az, hogy te tényleg létrehoz valamit, például az, hogy most ezeknek a klippeknek is te írtad ugye a forgatókönyvét. Tehát minden úgy történt, ahogy azt te kitaláltad.
2: Igen.
1: Az már a színészi éned?
2: Hát nem tudom, hogy ez a színészi énem.
1: Hát te játszottad saját magadat.
2: Tulajdonképpen igen, nem tudom, hogy ez a színészi éneme, vagy egyszerűen csak a kreativitás.
1: Már rendező lehet akkor.
2: Tessék, igen. De nyilván főleg a Roxett dalnál nagyon fontos volt az, hogy megmutassak valamit úgy magamból, ami tényleg annyira hiteles, hogy azért ez nem csak egy kitalált dolog, hanem úgy történjenek a videóklipben az események, ahogy ezért a valóságban is.
1: Amikor éppen nem Budapesten lépsz el, akkor megmész külföldre, és ott koncertezel, és tényleg ez is, talán ez volt az egyetlen egy hír az utóbbi időben, amit úgy talán tudatosan még ki is engedtél az éterbe, hogy voltál Sanremo-ban.
2: Igen.
1: Az ottani fesztiválon. Szóval sok helyen vagy te, szép csendben teszel a dolgodat, de közben meg nagy.
2: Igen, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt. A világ minden tájáról jöttek
1: fellépők.
2: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes esemény volt. A mai napig van egy közös csoportunk, ahol tartjuk a kapcsolatot egymással.
1: A mindenfajta náció.
2: Dél-Amerikától kezdve Európa, igen.
1: Óriási.
2: És azért úgy mindig tudunk egymásról, hogy kivel mi történik, milyen fellépése, milyen videóklipje van. Gratulálunk egymásnak, úgyhogy így végül is lett egy ilyen kis közösségünk, ami szerintem tök szuper.
1: No, hát akkor mostan az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy Veronika dalait tessenek meghallgatni az ő akár közösségi oldalain, a Facebookon, vagy a YouTube-on megtalálni.
2: Tehát
1: Tar Veronica
2: Lotti.
1: Ezt kell beírni, és akkor ott van a kettő dal mindenképp, meg talán több is.
2: Hát meg több is, igen.
1: De a videóklippeket láthatják.
2: Így van, így van.
1: Na mit kívánjak akkor neked így a végén?
2: Azt, hogy ezt az önazonosságot soha ne felejtsem el, és mindig tudjak ennek megfelelően élni. Mert ez ad az embernek egy olyan stabilitást és nyugalmat, aminélkül szerintem nagyon nehéz a mai világban létezni.
1: Akkor ezt kívánom neked, és örülök, hogy végre összejött a beszélgetés. Szerintem most tudatlan sokat segítettél a hallgatóknak, és akik tudnak a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, azok elvittek sok mindent ebből a beszélgetésből. Vigyázz magadra, és hallgatjuk a dalokat.
2: Köszönöm szépen.
1: Meg megyünk a mindenfajta fellépésekre itt Budapesten, a revű színpadokra, úgyhogy sok élményteli találkozás neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Tar Veronika Lottival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Veronikától most elköszönök. Itt folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kassa Sándornak és Tar Veronika Lottinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem drágul a taxizás Budapesten, a fővárosi közgyűlés új ellátást vezet be rászoruló családoknak. Jóváhagyta a rendőrség a Budapest Pride felvonulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifa emelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az üzemanyagár meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újratárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba került gyermekes családok számára. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei Szabadságsugárúti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati Budapesti Bajnokok Ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj, vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek,

0: Szilárdnál, ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kurusz utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Háni Víz és a legnagyobb hős, ezt a már is az ébredés mellé, jó reggelt.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre Állok, a Sláger FM rádió és podcast műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető, az én társam pedig nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus hölgy és úr, vendégem nem más, mint Dorina és Sanyika.
2: Sziasztok!
0: Jól vagytok? Jól telik nektek a tavasz, amikor kezd kitavaszodni?
2: Igen.
0: Mi a kedvenc időtöltés tavasszal?
2: Nekem a telefonozás.
0: Telefonozás? De az télen is lehet?
2: Igen, vagy bármikor.
0: Tavasszal sokkal jobb?
2: Tavasszal kicsit jobb.
0: Milyen ünnep van tavasszal?
2: Húsvét.
0: És a húsvét az jó? Jó
2: igen.
0: Dolog? Mit szoktunk akkor csinálni?
2: Megünnepeljük, hogy jön a húsvéti nyuszi, és akkor a nyuszi tojásokat kitolja.
0: Igen! És szoktunk akkor locsolkodni, mi fiúk.
2: Igen.
0: Hozzád szoktak menni, Dorina, locsolkodni? És mit készítesz nekik?
2: Sok mindent szoktunk, de apa szokta venni.
0: Apa veszi?
3: De te nem készítesz színes tojást? Ó, én szoktam.
0: Hogy kell csinálni a színes tojást?
2: Befesteni.
0: De hogy festem be ilyen? Veszek a praktikerbe ilyen rolót? Nem, ilyen rolót, és vagy hogy hívják ilyen?
2: Ecset.
0: És azzal befestem?
2: Igen.
0: Sanyikám, te szereted a színes tojásokat?
2: Igen. Képzeljétek el, hogy a iskolában fogunk majd csinálni ilyen porcelánból ilyen kis ízét, és egy tojást, és majd a lányok adnak egyet a fiúknak, és akkor ugye és akkor a fiúknak kettő tojásuk lesz, és akkor így porcelánból kiönöcsük.
3: Az hogy kell porcelánból vajon kiönni?
2: Az, hogy félszer ki kell színázni.
0: Ja.
2: És az már kész van mindenkinek.
3: Tényleg?
0: Ah, de két lánytól fogsz kapni, tehát két lány adogad egy-egy tojást?
2: Nem, hanem ha egy lány kiválaszt téged vagy engem, és úgyhát engem, és akkor odaadja azt a tojást.
0: Akkor egy tojásod lesz?
2: Kettő.
0: Há, hogy?
2: Nem, mert a fiúk is csinálnak.
0: Ja, jó van, úgy jön ki, jól van.
3: De az nem úgy lesz, hogy akinek tetszel, az fog téged kiválasztani?
0: Az hülyeség szerintem. Kimondtam.
2: Na.
0: Bocsánat.
3: Én azt választanám azt a fiút, aki nekem tetszik.
2: Azt én is.
3: Ugye? Persze, hát miért ne annak adnék tojást? Persze.
2: Én is.
3: Na, majd kiderül, hogy kinek tetszel, Sanyikám.
2: Én tudom.
0: Kinek?
3: Kinek tetszik?
0: Áruld már el.
3: Árulj.
0: Vagy nagyon-nagyon nagy titok?
3: Titok? Akkor nem mondom.
0: Jó, ne áruld el.
3: Mert van, akinek te tetszel, vagy neked tetszik valaki?
2: Nekem tetszik valaki.
3: Akkor nem áruljuk el.
0: Ne.
2: Én elárulom.
3: Elárulod?
2: De orra in a Dorina.
0: Ő tetszik a Dorinak. Nem mondod. Meg tudom érteni, mert nagyon jó ízlésed van.
2: Szerelmesek vagyunk egyébként.
3: Nem.
0: Hát nem, megőrülök.
2: Oviba is.
0: Már Oviba együtt jártatok?
2: Uh-huh.
0: Hát ezt csak most mondjátok. Jaj, de jó. Mit éreztek, amikor úgy hívunk valamit, hogy szerelem?
2: Összejönnek. Igen. És otthon vagy a kórházban megcsinálják a gyerekeket. Vagy otthon is meglát.
0: Esetleg azért is vagy ilyen csinosan föléltöz, vagy Sanyi miatt?
2: Nem.
0: Ja, nem.
4: Mindjárt folytatódik a Székre Állok mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Tudjátok jó, hogy itt a Székreállókban egy hírre szóltuk mindig.
2: Elolvastam a válasz, hogy annyit, hogy kecske.
1: Kecskéről fog szólni ez a hír, ugye Dória? Sláger FM hírolvasó szerkesztője. Hát akkor mi mással készülne, mint egy kecskés hírrel?
3: Egy tanyára megyünk, azt nagyon szeretjük az ilyen helyszínt, és van ott egy kecske. És a kecske a gyerekekkel együtt ugrált a trambulinon.
1: Ne!
2: Jó, én hasonlót látom, csak hogy nyuszik voltak, és ilyen vadnyulak, így beszokták, és akkor így elkezdtek ugrálni.
3: Na, ugyanis csinált a kecske, csak egy kicsit túlugrott a gyerekeket, és így lehuppant a végén, a trambulinon leesett, de nem történt semmi baja.
1: Azt a mindenit! Elképzelhető egyébként, hogy tud egy kecske ugrálni?
2: Nem.
1: Nem,
2: de
1: hát
2: tudom úgy. Tud, mert hogyha leugrik egy helyről, az kicsit baj.
1: Tényleg, de vannak ilyen hegyi kecskék.
2: Igen.
1: Nagyon jól.
2: A Minecraftban is van.
1: A Minecraftban hogy hívjátok?
2: Minecraft. Abba úgy hívják, én úgy hívom, hogy hegyi kecske.
1: Hegyi kecske.
2: Én úgy hívom.
1: De nincs külön neve, ugye?
2: De szerintem van.
1: Van valami. Te is Minecraftozol egyébként, nem? Te mivel játszol inkább, babázás?
2: Semmivel.
1: Mi az, hát te nem szeretsz játszani? Csak a kézilabda? Az minden játék. Egyébként is szoktatok trambulinozni?
2: Én igen.
1: Milyen trükkök?
2: Én már tanulok szaltózni.
1: Szaltózol?
2: Igen, hogy lábra érkezzek.
1: De előre szaltó vagy hátra szaltó?
2: Előre. Megpróbáljuk azt, hogy hátra érkezzek.
1: Mi a technikája, Dorina? Hogy kell a szaltót gyakorolni?
4: Bukfenccel.
1: Tehát ha a bukfencet tudom,
2: nem
1: akkor...
2: Nem csak sima bukfence, hanem tigris bukfenc.
1: Jó, de gondolom a Dorina azt mondta, hogy ha tudok egy bukfencet jól csinálni, utána egy tigris bukfencet, és onnan már megvan a szaltó előre? Nem, még nincs. Mit ugrottam
4: gyakorolni
1: már?
4: Gyakorolni kell.
3: Akkor elmegyünk hozzátok a trambulira gyakorolni.
4: Jó. Nekem nincs.
3: Neked nincs, akkor Sanyikáékhoz beugrunk egy kicsit ugrálni, jó?
1: Az igen!
2: Én megengedem.
1: De aranyos vagy. Figyelj, lehet-e ugrálni biciklivel a trambulin?
2: Nem, de amúgy lehet, csak baleset vagy élet.
1: De bukósisakba, meg könnyökvédővel?
2: Hát abba sem, mert hogyha meg így a bicikli ráadásuk, és így átszúrja a térded, akkor az nagyon fáj. Kórházba is kerülhet.
1: Hát ezt nem szeretnél.
2: Azt is.
1: A gördeszkázás is veszélyes?
2: Az amúgy, az kicsit jobban, mint a bicikli.
1: Még a toli is. Milyen trükkök vannak? Ti deszkáztok? Deszkáztatok már?
2: Nem.
1: Szeretnétek?
2: Nem,
1: igen. Én is. Egyébként nekem volt gördeszkám gyerekkoromban, úgy szerettem. De most már rá se tudnék állni, mert szédülök rajta. De biciklizni tudtok-e már?
2: Igen.
1: De háromkerekűvel még?
2: Nem, én kétkerekűvel.
1: Már kétkerekűvel? Mikor vették le a segédkereket, a pótkereket?
4: Nekem már nagyon régen.
1: Régen?
4: Még óvodás koromban. Uh-huh.
1: Azóta tudsz bringázni?
2: Nekem is szerintem óvodás koromban.
1: Hol könnyebb biciklizni, aszfalton vagy szántóföldön?
4: Szántóföld.
1: Azon könnyebb, ugye?
2: Nem, szerintem beton.
1: Betonon meg még könnyebb? Milyen bicikli az álmotok?
2: Nekem egy elektromos.
1: Az miért jó?
2: Azért, mert az nem bír sosem lemerülni, mert amikor tekered, akkor így rámegy az energia.
1: Hogy neked milyen bicikli az álmod? Neked is elektromos?
3: De hát azzal nem sokat kell tekerni.
1: De kell, az ilyen elektromos rásegítésű.
3: Igen. Csak hogyha mondjuk hegyre föltekersz, akkor segít neked a kerékpár, hogy elektromos? Ezért jó az. Nem tudom, azért kérdeztem.
4: Nekem van.
1: Még az állatkához visszatérve, ez a kecske, hogy mit lehet készíteni a kecskének a tejéből?
2: Vaj.
1: Vaj, kecskevaj, van olyan?
2: Lehet.
1: Aztán még milyen termék van?
4: Sajt.
1: Kecskesajt, azt ettetek már?
4: Én igen, nem tudom.
1: Én már ettem?
4: Nem tudom.
1: Kecsketúró?
4: Igen.
1: Az is van. Aztán mi lehet még? Kecskemét? Az, ja nem, az egy város. Milyen szarva van a kecskének?
2: Kicsi.
1: Kicsi szarva van?
2: De van, amelyiknek nagyon nagy.
1: Hamis a kecske, tehát neked tud menni?
4: Igen.
5: Igen.
2: És az fáj.
1: Hogy, ha neked megy fáj?
4: Igen.
1: Verekszik veled?
4: Lehet, ha bántod, akkor igen.
2: Akkor úgy tud verekedni, hogy így a szarvát így előre nyúlsa, vagy így két lábra el is így.
1: Aha, azt láttam egy videón. Te meg tudnál küzdeni egy kecskével?
2: Én csak puskával.
1: Csak puskával. Nem lenne az, ha feléd rohan, megfogod a szarvát, csavarod jobbra, balra, kicsit előre nyomod?
2: Az úgy jó. Az úgy is lehet.
1: Milyen olyan állat van, ami még hasonlít a kecskére?
2: Bika.
1: A bika.
2: A kis bika.
4: Szarvas.
1: Szarvas is.
4: Igen.
1: Sanyi nem szereti nagyon a szarvasokat.
2: De.
1: Hát most már szereti, de félt, egy időbe félt.
4: Őzike.
1: Őzike.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a korai esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, a Zabonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi útat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben, a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Tudtok olyan mesét, ami őzikéről szól?
2: Bambi.
1: A Bambi. Miről szól a Bambi? Én nagyon régen olvastam.
2: Arról, hogy van egy kiskeske, egy kis gida.
1: Igen?
3: Elmeséled nekünk? Én tényleg nem emlékszem már rá.
2: Ez teljesen. Ja, amúgy a Bambiból kijött egy horrorfilm.
1: Nem már, ez fantasztikus. Azt hittem, hogy abból nem csinálnak, de ott miről szól?
2: Az elején egy ilyen bácsi, ilyen nagyon ilyen, mint egy ilyen olyat így beleönt sima vízbe, ami ilyen nagyon veszélyes, vegyszeres, meg nagyon veszélyes, és azt megissza egy szarvas, és nem hal meg, hanem ilyen szarvas emberré vál, és aniesztő.
1: Tényleg?
2: Igen, én már láttam a bevezetőjét.
1: És akkor ott mi volt? Azt láttad, amikor emberré változott?
2: Nem emberré, hanem ilyen emberszarvas, hogy így két lábra állt, meg ilyenek.
1: De a feje az meg szarvas volt?
2: A feje is szarvas volt, meg szőrös, csak így két lábon, meg így négy lábon is elkezdett járni.
1: És neked mi a kedvenc filmed? Tudom, hogy rajzfilm, azt szereted, Dorina, de van olyan film, amit már láttál és szereted?
2: Mindegyiket láttam már.
1: Amikor majd felnőttek lesztek és egyetemre jártok, el tudjátok képzelni, hogy olyan egyetemre járjatok, ahol olyasmit tanultok, hogy filmkészítés, és csinálnátok ti horrorfilmet?
2: Ilyen nagyon ijesztő, hát amitől még a gimnáziumunkon is, és még a felnőttek is megijednek, ilyen nagyon horrorokat csinálnak.
1: Olyat? De az miről szólna az olyan horror?
2: Lenne benne egy bohóc, egy olyan emberszarvas, meg akkor egy farkas ember.
1: Igen?
2: És ők így beleisznak hárman, de teljesen ugyanabban a pillanatban, ugyanabban az ilyen vízbe így összekeverednek, és akkor ilyen nagyon ijesztő jön.
1: És a három alak egy alak lenne, vagy külön?
2: Igen, így egy alak.
1: Egy ilyen szarvas, farkas ember.
4: Bohóc.
2: Igen, és az egy nagyon ijesztő lenne.
1: Úri, de egy kicsit megborzoltam.
2: Úgyhogy ilyen piros az óra, az egy a bohóc. Patái vannak, az úgy a szarvas, az ember ilyen emberi teste van.
1: Júj, félek kicsit.
2: Nagyon félelmeteseket csinálnék.
1: És akkor ez hosszú film lenne? Mennyi ideig lehet?
2: Egy óra.
1: Egy órán keresztül? És rémizgetnéd benne az embereket?
2: Igen, az, hogy így mondjuk a bohóc így leviszi az embereket a csatornába, és akkor így...
1: Csá.
3: Pedig a bohóc nem félelmetes, az nagyon cuki. Ugye arra?
1: Én félek kicsit.
3: Hát a Dorina nem fél. Hát
2: én se félek a bohócoktól, csak az ilyen fehér bohócot, hogyha meglátok.
3: De semmi,
1: főleg egy
3: túlva.
1: Csatornába, az nem jó.
2: Hát az.
3: Nem igaz,
2: jó.
3: Túl van csak maszkolva, azért ugye Dorina?
1: Én nem tudom, mi az a maszkolás.
3: Hát így ki van fehérítve csak az arca, nem kell ott tartani egy bohócot.
2: És mi, hogy kinyissz a száját, és így ilyen hiper-szuper éles fogai van.
3: Kinyitja a száját, semmi hát baj, akkor utána elmegy fogorvoshoz, megcsináltatja, és rendes foga lesz. Ha?
2: Erre hát nem most Dorinának
1: kiesett a tejfoga már elől.
2: De még egy.
1: Még egy kiesett, a Luli is. Azóta, mióta nem találkoztunk, nehéz volt kihúzni, vagy ki volt, hogy magától
2: kiesett
1: esett?
2: Magától.
1: De úgy a nyelveddel nyomogatta sokáig, és mikor esik ki? Akkor megint volt a fogtündér. Én megfejtettem, szerintem a piros pénz az 500-as, a sárga az meg a 200 forintos, ugye? És most is jött.
3: És most mi jött?
2: Ugyanaz.
3: Hogy nekem miért nem jön a fogtündér?
1: Hát az a baj, hogy te már a fogtündérre költesz. Tehát most már nem a fogtündér ad neked, hanem te fizetsz a fogtündér.
3: Sok kis pirosat viszek oda.
1: Féltek egyébként a fogorvostól?
2: Nem.
1: Mert nem jártok fogorvoshoz azért?
2: De, én fogok.
1: Igen, menni kell, iskola fogorvos van?
2: Szerintem van.
1: Figyeljetek, hogy ilyen ügyesek vagytok, kipróbáljuk kvízkérdésekben az elméteket?
2: Igen. Igen, hogy akkor miről fog szólni?
1: Hát ezt a Dori felolvassa.
3: Melyik állat tud ugrani ugróversenyt, és ezt megnyerni a kertben?
1: Hát a kecske, igen?
2: Kenguru.
1: Kenguru?
3: Hát igen.
1: Igen.
3: Ausztráliában a kertben, de Magyarországon?
1: Magyarországon?
2: Nincs. No. Ázsiában.
1: Van. Ja, kenguru nincs, de milyen állat van, ami tud ugrani?
2: Kecske.
1: Hát például. Ne. Bolha?
2: Igen, igen.
1: A bolha, tehát egy csípet már meg bolha bennetek?
2: Igen, igen.
1: Engem is. Ú, nagyon olyan viszketős volt.
2: Nekem nem.
1: Nem, nem viszket. Sanyikám, a bolhára lehet vadászni?
2: Nem, mert túl kicsi. És de azzal ki... csak elpazarolod a lőt.
1: De hogyha kis fegyvered van?
2: Hát kis fegyvered, be, hogy tegyem bele az ujjam?
1: Egyébként mi tud még ugrani? Ugróegér?
2: Igen.
1: Az jó, aztán... Ugri-bugri.
2: Igen.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legjobban. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Fáj a füled, nyomja Sanyikám a füledet?
2: Nem, csak csikizik
1: kicsit. Csikizik
3: kicsit? Leveheted.
1: Leveheted, hogyha akarod, jobb így, jobb fejhallgató nélkül. Figyeljetek, ti mekkorát tudtok ugrani? Mondjuk magas ugrásba, suliba, tornaórán van már?
2: Én keveset.
1: Az mit jelent, hogy keveset?
2: Nem, kicsit.
1: Tehát ilyen egy métert ugrasz már?
2: Legalább.
1: Legalább? Dorina, te neked mennyi a súlypont emelkedésed?
4: Nekem is annyi.
1: Egy méter?
3: Az jó.
1: Elnyomta a fületeket a füles?
2: Igen.
1: Ó, akkor legközelebb nem veszük föl.
2: Rossz fülhallgató.
5: Melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
1: Na ne, ezt nem tudom.
2: Tintahal?
4: Igen.
1: Igen.
2: Meg a polip.
1: A polip is. Polip. Annak is van tintája?
2: Igen.
1: Úristen, mert, akkor...
2: Mert ugye az íz és pongyabobba is van.
1: Igen. Akkor lehet, hogy nálunk odahaza a faluba Sanyi bácsi tintahal? Mert mindig azt mondják, amikor bemegy a kocsmába, hogy na itt van a tintás.
3: Sokat tintázott.
2: Lehet, hogy sokat tintázott azért, mert sok kávét ivott, és akkor így, amikor nem ízlett neki a kávé és kikötte, akkor az úgy nézett ki, mint a tinta.
1: Ja igen, hát ezért tintás Józsi bácsi. Láttatok már polipot meg tintahalat?
2: Nem.
1: És
2: csak
1: enni?
2: Én csak a Minecraftba.
1: Minecraftba, és mesében. Enni ettetek már?
2: Fúj, én nem.
1: Mi az, hogy fúj, te nem? Én ettem már polipot is, meg tintahalat is. Nagyon-nagyon fincsi. A tenger gyümölcsén. Nem ízlik.
2: Jó éjszakát.
1: Hogy?
3: Jó éjszakát.
1: Elálmosodtál? Mi történt? Pizsama parti volt?
2: Nem, csak kicsit
3: fáradt.
1: De mi történt? Házit kellett írni, vagy?
2: Jó, mert nem csináltam meg. Azért, mert voltam a személyzetnél, és voltunk a személyzetnél, és hát ugye ott nem bírtam megcsinálni a leckét, mert nem bírtam megcsinálni, mert homályosan láttam, de a doktornéni mondta, szóval, hogy ezt megnézi Krisztinán, és megijed, akkor nézze végig.
5: De kaptál szemüveget? Lesz szemcsid?
2: Igen, hogyha nem ismernétek föl, akkor tudjátok, hogy sokat beszélek.
1: Jó, van. Te nem vagy szemüveges, neked jó a szemed? Te mindent látsz, a távolba látó királylány. Jó, egy utolsó kérdést fölteszed, Dori?
2: Igen.
5: Melyik állatrák folyamatosan, amelyiknek mindig nő a foga?
2: Egér.
4: Fóka.
1: Hód. Fóka?
2: Hód. Talán hód.
1: Az is, a hód is jó. A hód.
2: Fóka.
1: Fóka is biztos rák, csak nem...
4: Kb. Akkora a foga.
1: Nagyon nagy foga van?
4: Szerintem
2: igen. Legalább akkora... Egy ilyen nagyon nagy fókának ilyen legalább akkora foga, mint egy ilyen mint ez az asztal.
1: Tényleg? Az nem lehet, hogy ő a rozmár?
2: De a rozmárnak is amúgy nagy.
4: Patkány?
1: Patkány is, júj, a rágcsáló. A rozmárnak ilyen nagy, hatalmas, hosszú metszőfoga van, szemfoga
2: igen,
1: van.
2: Igen, és így azzal bírja így leszúrni az egereket, hogy...
1: Igen. Csak tudod, milyen kérdést nem szabad föltenni a rozmárnak?
2: Meg a csúnya szót.
1: Meg a csúnya szót. Mindig, ha a rozmárnak nem mond, ha találkozol vele, hogy figyelj, rozmár, leetted magad, és a rozmár ennyit csinál. Hol? És ahogy megnézi, hasba szúrja saját magát. Hát ennyi volt már a Székreállók. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Sziasztok. Ki Ajdusz Tíj voltam, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársa. Ortutai Dori.
5: Sziasztok.
1: Volt, és itt volt a fantasztikus páros Sanyika és Dorina. Sziasztok!
2: Sziasztok.
1: Leheted magad?
6: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvel, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most Székreállók, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
0: Ez volt a Székreállók mai adása, benne pedig Dorina és Sanyika voltak a vendégek, mindketten Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak, a műsort pedig hamarosan majd a Sláger FM alkalmazásában visszahallgathatják. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt!

0: Rádiumban. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Milyen szarva van a kecskének?
9: Kicsi.
8: Kicsi szarva van?
9: De van, valamelyiknek nagyon nagy.
8: Hamis a kecske, tehát neked tud menni?
9: Igen. Igen. És az fáj.
8: Hogy, ha neked megy fáj?
9: Igen.
8: Verekszik veled?
9: Lehet, ha bántod, akkor igen.
10: Akkor úgy tud verekedni, hogy így a szarvát így előre nyújtsa, vagy így két lábra el is így.
8: Aha, azt láttam egy videón. Te meg tudnál küzdeni egy kecskével?
9: Én csak puskával.
8: Csak puskával. Nem lenne az, ha feléd rohan, megfogod a szarvát, csavarod jobbra, balra, kicsit előre nyomod?
9: Az úgy jó. Az úgy is lehet.
1: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg K. Andrét. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak. Megérkeztek az első szurkolói csoportok Budapestre. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták K. Andrét, a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. K. Andre tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte, 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételeket ügyeket elemeztek. K. Endrét 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a bicskei gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. A mostani ügyben a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetés zajlik. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az Enga Ingatlan Radar új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. Az MNB lakáspiaci jelentés alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek. Ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A kábító szerterjesztők elleni fellépést a Delta programmal erősítették, amelyben több mint 300 terjesztőt hallgattak ki, és 182 kg drogot foglaltak le. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberölés. A Budapesti Közlekedési Központ felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat. Az első csoportok péntek délután megérkeztek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK sportparkban. Szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek. A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 000 szurkolót és a több napos kiemelt helyszíneken zajló rendezvényeket

0: Fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben a Táncs és Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat a Szervanta utca és a Kurusz utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Maroon 5 és Christina Aguilera közösében indul már is az óra. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Your

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Visszatér a Városligetben Magyarország egyetlen női futóversenye. Jön a 31. Aldi női futógála. 2017 után újra a főváros legszebb parkjában a megújult Városligetben rendezik meg Magyarország egyetlen női futóversenyét. A hosszabb távok a Hősök terén rajtolnak, az Andrássy úton haladnak majd. A 31. Aldi női futógála június 7-én várja mindazokat a hölgyeket, akik egy napra szeretnének kiszakadni a mindennapi kötelezettségek sűrűjéből, hogy a mozgás és az önmagukat ünnepeljék. Mindez tehát majd június 7-én várja a hölgyeket a Városligetben, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást, illetve jó futást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. B52 is a Love Shack! Ez szól már is most itt a Sláger hétvégében az évlelés mellé. Jó reggel!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 7:30 lesz majd, szétnézünk az utakon már is, és ejtünk egy pár szót az időjárásról. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, az SMS-ben várom, 06:30, 30:30, 95:8-as. Ugye a BL meccsek miatt nem megszokásból vezessenek a fővárosban, több forgalmi korlátozásra, lezárásra is számoljanak, de már is mondom a részleteket. A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kurut utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint ejtünk egy pár szót az időjárásról és szétnézünk az utakon is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Ugye a BL mérkőzések miatt több forgalmi lezárásra, illetve korlátozásokra számítsanak a városban, de nem sokára mondom majd a legfontosabb tudnivalókat. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is Zsédenyi Adrián, és megindul a föld, ez szólít a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggelt kívánok!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
0: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblókatás vár téged is. www.rozalia.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a mai BL döntőn. Június 23-án V4 csúcs lesz Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a hév és a Kisföld alatti felújítás, felújítása, valamint nagy zöld területi projektek, például a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüstcipő Foci Suli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A LookAtMe nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A vetítések minden alkalommal 8 órakor kezdődnek. A szervezők célja, hogy a kertmozi a nyári budapesti esték egyik meghatározó közösségi élménye legyen, a programokról pedig folyamatosan tájékoztatnak a hivatalos felületeken. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.

0: Döntő mérkőzést tartanak, ugye a Puskás Arénában a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak teheti a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják a mai napon 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mai napon napközben befelé, vasárnap napközben pedig a kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Várhatóan este 8 órától lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A mai napon 6 órától vasárnap hajnali 2 óráig lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint a Verseny utcában, az Ifjúsági úton, a Stefánia úton, a Szerviz útnál is. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 8 óra után pár perccel köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Én Csák Attila vagyok, és indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Miles Smith és a Stargazing, ezt már is elsőként tartsanak.

hétvégi jópián és mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és komoly gazdasági fellendülés hozhat a fővárosnak a BL döntő. 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet, illetve érkezett valószínűleg Budapestre. A GKI gazdaságkutató becsülése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 és 1000 eurót költhetnek el. Szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtér és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül a fővárosban, ami egy nagyon szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Billy Ocean slágerével folytatjuk már is most a reggelt. Jó

0: Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 8:30 lesz majd. Mindjárt mondom, hogy pontosan milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, illetve a hétvége folyamán, valamint szétnézünk az utakon is. Ugye a mai napon 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért a környéken nem megszokásból vezessenek, illetve ha tehetik, akkor válasszák a közösségi közlekedést, de már is mondom a részleteket. A mai nap folyamán és hétvégén gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A napközbeni hőmérséklet pedig 23 és 31 fok közé melegszik, de záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

I've been reading.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, Cser érkezik már is az ébredés mellé. Ő az egyik legjobb példa a popkultúrában a folyamatos újratervezésre. A 60-as évekbeli folkpopból indult, majd diszkó, rock, dancepop és filmes karrier is lett belőle. A Believe nem csak sláger volt, hanem pop történeti fordulópont. Hangzásában kult szerepet kapott az autotune effekt kreatív, nagyon hallható használata. Az Oscar díjat nyert egyébként a Monstrák című filmért, méghozzá a legjobb női főszereplő kategória. Úgyhogy már is érkezik Cher, és az If I Could Turn Back Time szólít a sláger hétvégében most az ébredés.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
0: Express One, a csomagszállító.
4: www.expressone.hu.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
10: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
11: Budapest, készen állsz?
12: Let me take you.
11: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
13: Velem Mauter Zsófival.
14: Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Balesetet szenvedett egy rabszállító autó Kiskunhalason, popcornt hívott vissza a hatóság tejallergén miatt. Gyerekhangra váltanak a budapesti villamosok, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Rabokat szállító autó és kísérőautója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pinteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül 2 helyszínen, illetve egy fogva tartott, könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérőautóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Habhof márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte. Az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A Nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon május 30-án szombaton és 31-én vasárnap a már hagyománnyá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megálló nevek. A vasúttörténeti parkban játékokkal, színezőkkel, rejtvényekkel, kvízekkel, óriás kirakóval várják a kilátogatókat. A legkisebbek is kipróbálhatják magukat utaskoordinátorként vagy ellenőrként, és szelfizhetnek a BKK játékos fotófala előtt. Újbuda május 31-én ünnepli 21. születésnapját egész napos programokkal a Bikás Parkban. A rendezvény a kerület sokszínűségét helyezi középpontba. A programok között koncertek, családi jóga, bábszínház, arcfestés, óriás buborékshow, fizikai kísérletek, kézműves foglalkozások és helytörténeti beszélgetések is szerepelnek. A fesztiválon fellép többek között a Hahó együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra és a Los Orangutanes. Útburkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak június 1-e és 4-e között a budapesti 18. kerületben a Gyömrői úton. Hétfőn lezárják a belső sávot a Gyömrői úton a belváros felé vezető oldalon, a Csévéző utcai kereszteződés előtt. A gépjárművek és a közösségi közlekedési járatok emiatt csak a külső sávban haladhatnak. A megszokott forgalmi rend a munkálatok befejeztével várhatóan már másnap, június 2-án visszaáll. Június 4-én csütörtökön a város határ felé tartó oldalon is korlátozásra kell készülni. A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsítósávot. Sokakat foglalkoztat, milyen idő várható a mai Bajnokok Ligája döntője idején, sikerül-e megúszni az estét eső nélkül. A kilátások nem feltétlenül a kedvezőek. Az előrejelzések alapján a csapadékzóna délután északnyugat felől érheti el az országot, miközben a gomoly felhők a Tiszát

0: járműveit engedik át. A mai napon napközben befelé, vasárnap napközben pedig a kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Várhatóan este 8 órától lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A mai napon 6 órától vasárnap hajnali 2 óráig lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint a Verseny utcában, az Ifjúsági úton, a Stefánia úton, a Szerviz útnál is. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a már is Ali Farmer slágere nálunk szól, a Bad Ideas, tartsanak velem, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és készül a BKK a fővárosi Bringasztráda megépítésére. Ez védett kerékpársávot jelent a Nyugati tér és a Boráros tér között. Az új bringasáv 1,82 méter széles lesz, mellette pedig egy 80 cm-es pufferzóna és fizikai védőelemek választják el a parkoló autóktól. A fejlesztés célja, hogy a kevésbé rutinos kerékpárosok és rolleresek is biztonságosabbnak érezzék a belvárosi közlekedést. A projekt részeként teljes útburkolat felújítás is történik, nem csak a kerékpársávban, hanem az autósávokban is. A BKK szerint egy ilyen szélességű és védettségű kerékpáros infrastruktúra eddig nem épült a főváros belső részén, ami szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jön most nálunk a Huligán slágere, ez a mindörökké.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és hát nem tudom, mi lesz a mai programjuk, vagy a hétvégi programjuk, de kíváncsian várom. 0630 30 30 95 8-as az SMS számunk. Európa legjobb családbarát célpontja lett egyébként a Balaton. A nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztésének köszönhetően nyerte el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű, úgyhogy akár a Balaton felé is vehetik az irányt. És ha már Balaton, akkor már is mondom, hogy milyen idővel számolhatunk a hétvége folyamán. A mai nap folyamán és hétvégén gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. A napközbeni hőmérséklet pedig 23 és 31 fok közé melegszik, de záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Győr elkerülő szakaszán több jármű ütközött össze, a 123-as kilométernél csak egy sáv járható. Itt nagyjából 2 km hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező oldalon a bámészkodók okoznak szintén 1-2 kilométeres torlódást. Az 1-es villamos és az 1-es a villamos helyett a Lehel utca és a Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Ma 18 órától ugye Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak aki teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg. Lezárták ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Továbbá lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsai utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. 0630 30 30 958-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

napján, és kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, a pedig bármerre mennek és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, a délelőttet pedig már is napjunk egyik legkeresettebb pop énekesnőivel folytatjuk, aki 2017-ben mutatkozott be, ugye a New Rules, illetve a Bidaván című slágerével vált ismerté, és azóta tényleg napjunk egyik legkeresettebb és legismertebb pop énekesnője, Dua Lipa, Houdini, ez jön már is itt a Sláger hétvégében most.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Júniusban Tihany Lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.

0: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére. Gyermeknap lesz a hajógyári szigeten. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, megállapodást kötött 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Ezt pénteken jelentették be Brüsszelben. A mostani megállapodás egy feltételes menetrendet jelent. Magyarország csak akkor hívhatja le a forrásokat, ha az Európai Bizottság számára ellenőrizhető módon teljesíti az átláthatósági vállalásait. A tervek szerint hazánk hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Ezen felül jelentősen szigorítják a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerét. A jövőben akár 2 év börtönnel is büntethető lesz az a személy, aki valótlan adatokat közöl a bevallásában. További fontos feltétel a felsőoktatást és az egyes kórházakat felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK kivezetése augusztus végéig. Ezzel a lépéssel az érintett intézmények irányítását visszaveszi az állam. Rendkívüli kamionstopot rendeltek el a hétvégére a budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt. A korlátozás ma reggel 6 órától délután 5 óráig, majd ma este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása és a várható torlódások mérséklése. A hatóságok kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán számítanak rendkívüli forgalomra, amit az útfejlesztések miatt is sávszűkítések is nehezítenek. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a Dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik. A foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás klasszikus nyaralásra szól. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik, a nyári foglalások negyede legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. Gyermeknap lesz a hajógyári szigeten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A rendezvényt hagyományosan a Városligetben szokták tartani, a helyszínváltozásra a szombati BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók várják. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak az egészségmegőrzésre és a biztonságos internet használatra is. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Laci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A nagy színpadon fellép Dérheni, a Buborék Együttes és több más előadó is. A gyermekmentő szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen. Sokakat foglalkoztat, milyen idő várható a mai Bajnokok Ligája döntője idején, sikerül-e megúszni az estét eső nélkül. A kilátások nem feltétlenül a kedvezőek. Az előrejelzések alapján a csapadékzóna délután északnyugat felől érheti el az országot, miközben a gomoly felhők a Tiszától keletre fekvő területeken is egyre jobban felszaporodhatnak. Az esti órákra zivatarok és záporok a főváros térségét is elérhetik, a legmagasabb hőmérséklet általában 28 és 30 Celsius fok között alakulhat.
7: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, a Zabonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14-es 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben, a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
7: Köszönöm szépen, a legfontosabb hírek és információk után pedig indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a szombat délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pink és Raise Your Glass!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előző percben pedig Szombor slágerét hallgatott meg itt a Sláger hétvégében, most pedig irány az Eleven tavasz, méghozzá több helyszínen ezen a hétvégén. Május utolsó hétvégén újra ünnepi forgatakkal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, a Bartók Béla út méltán népszerű Eleven tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmesének koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítások is. Mindez tehát a Bartók Béla úton, melyhez jó kikapcsolatást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig jönnek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan, Blondie és The Tide Is High pedig már is szólít a Sláger hétvégében most.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már is megnézzük az időjárást, ha pedig úton vannak és bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban a helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd.
1: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Győr elkerülő szakaszán több jármű ütközött össze, a 123-as kilométernél csak egy sáv járható. Itt nagyjából 2 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező oldalon a bámészkodók okoznak szintén 1-2 kilométeres torlódást. Az 1-es villamos és az 1-es a villamos helyett a Lehel utca és a Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Ma 18 órától ugye Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak aki teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg. Lezárták ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Továbbá lezárták vasárnap hajnalig az András utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Let me tell you.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630-30-30-95-8-as, ha pedig de ha bármerre mennek, bármit csinálnak, önökkel vagyunk egész nap. Déltől pedig majd Karakas Balázs érkezik a stúdióban, sőt, majd lesz játékunk is. Holnap gyereknapi játék itt a Sláger FM-en, minden információ pedig a slágerfm.hu-n, a játékok menüpontban megtalálható, úgyhogy gyereknapi fejtörő pedig érkezik majd a holnapi nap folyamán. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkezik most az óra folytatásaként a Magna Cum Laude slágere. Ez most a Színezd újra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult idő előtti eltávolítása miatt. Fákat ültetnek a parkolórák helyére a második kerületben. 125 éves a magyar film, nagyszabású kiállítás nyílt a mai Manóházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a fennálló alkotmányos kérdéseket és szakértői segítséget nyújtson az ellentmondásos helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota pénteki közlése szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás az európai alkotmányos értékek figyelembevételével szülessen meg. Súlyog Tamás egyúttal megerősítette, hogy továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló tanácsadó testülete, amely a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén segíti tagállamait. Őrsi Gergely, a második kerület polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a hamarosan leszerelésre kerülő parkolóórák helyére, ahol a közműhálózat lehetővé teszi, fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás lezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte az új szerkezet beemelését, csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hídat teljesen lezárják, ami a kerékpárutakat is érinti. A teherautók számára az M4-es autóút lesz a kijelölt terelőút. Idén ünnepli a magyar filmgyártás fennállásának 125. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva a mai Manóház a Nemzeti Filmintézettel közösen nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című tárlat augusztus 23-áig látogatható, és először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia összefonódó történetét az NFI Filmarchívum fotótárának anyagára építve. A kiállításon legendás filmek, többek között a Körhint, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az egészséges erotika és a Pogány Madonna ikonikus jelenetei, kulisszák mögötti pillanatai és ritkán látott stand és verk fotói elevenednek meg, új nézőpontból mutatva be a magyar film történet gazdag örökségét. 14 év után ismét Budapestre érkezik a Duran Duran. A brit pop-rock ikonok június 28-án lépnek fel a Papp László Budapest Sport Arénában. A zenekar több mint 100 millió eladott lemezzel, számos brit és amerikai slágerrel, valamint több rangos díjjal, köztük két Grammy-vel és két brit awarddal írta be magát a pop történelembe. A koncert különlegessége, hogy 8 év után eredeti felállásban tér vissza a Compact Disco, amely a világsztárok előzenekaraként lép színpadra. Sokakat foglalkoztat, milyen idő várható a mai Bajnokok Ligája döntője idején, sikerül-e megúszni az estét eső nélkül. A kilátások nem feltétlenül a kedvezőek. Az előrejelzések alapján a csapadékzóna délután északnyugat felől érheti el az országot, miközben a gomoly felhők a Tiszától keletre fekvő területeken is egyre jobban felszaporodhatnak. Az esti órákra zivatarok és záporok a főváros térségét is elérhetik. A legmagasabb hőmérséklet általában 28 és 30 Celsius fok között alakulhat.
2: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán több jármű ütközött össze korábban. A 123-as kilométernél megállították az érintett oldal forgalmát, itt nagyjából 3 km hosszon arra szólnak a járművek. A főváros útjairól pedig a 16-os és a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér megállóját nem érinti hatósági zárás miatt. Ma 18 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Lezertek ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezertek vasárnap hajnalig az Andrássy utat is, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsony utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Vasárnap hajnali 2 óráig időszakos lezárásra készülnek a Dózsonyi úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, a Verseny utcában, az Ifjúsági útján, továbbá a Stefánia úton és a Szerviz útján is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a már is elsőként Teddy Sims slágere szól, a The Door, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes kertmozi a Városligetben hetente háromszor várnak itt mindenkit. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3 és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként a klasszikusok, pénteken romantikus feel good filmek, szombaton pedig a családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény vagy éppenséggel a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs is, majd látható lesz. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, tehát a Városligetben. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Bruce slágerével folytatjuk már is most a délelőtt itt a Sláger hétvégében.

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Amy MacDonald és a This is the Life szólt az előző percben itt a Sláger hétvégében, és ha motoroznának, akkor országosan ellenőrzik a motorosokat a rendőrség június elején. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében vizsgálja. Tehát ez az országosan rendőrfőkapitányság közölte pénteken, hogy mindig minden körülmények között tartsák a szabályokat, hogyha motorra ülnek. Itt a Sláger FM-en pedig már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon. A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a korán esti órákban a helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, több jármű ütközött össze korábban. A 123-as kilométernél megállították az érintett oldal forgalmát, itt nagyjából 3 km hosszon arra szólnak a járművek. A főváros útjairól pedig a 16-os és a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér megállóját nem érinti hatósági zárás miatt. Ma 18 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Lezertek ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezertek vasárnap hajnalig az Andrássy utat is, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Vasárnap hajnalig 2 óráig időszakos lezárásra készülnek a Dózsa úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, a Verseny utcában, az Ifjúsági útján, továbbá a Stefánia úton és a Szerviz útján is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a délután hátralévő része, méghozzá Karakas Balázsral. Hello, hello, hogy vagy?
1: Hello, szia Attila! Hát remekül állok elébe a következő 6 óra hosszának, rengeteg hasznos információval már. Körbenéztem, hogy Budapesten mi mindent lehet csinálni, akár ma, akár a következő napokban, úgyhogy rengeteg izgalmas témával jövök majd.
0: És ne felejtsük el a BL döntőt is, úgyhogy hát aki a városban elindul, nem tudom nálad milyen volt a forgalom, ugye tudom, hogy te a rakparton szoktál végig.
1: Bizonyám, nekem az a kedvencem.
0: Igen, igen. Én azért a városban éreztem már, hát jó, oké, hajnalban nem nagyon volt, de így voltak már rendőrök, meg minden, de azért most így az adatok alapján azért van mozgás, úgyhogy kíváncsi leszek hazafelé, szóval aki teheti, az inkább válassza a közösségi közlekedést.
1: Vagy szárnyaljunk, vásd a dalok szárnyán, ezeket én hozom a következő órában.
0: Na hát akkor jó munkát, Balázs, holnap pedig találkozunk.
1: Köszi, csecse.
0: Na viszont hallásra. Láttam.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: 4 nap, több száz

0: céged is. www.rozalia.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Vonat elé hajtott egy autós sűjsápon, hárman meghaltak. 10 város polgármestere kér egyeztetést a magyar kormánytól. Nemzetközi Kletszmer Fesztivált rendeznek Balatonfüreden, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűjsápon. Péntek éjjel az autóban utazó 3 ember meghalt, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarra elindult S60-as vonat. Sűjsápon a Kiskókai utcai Fény és Félsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött. A szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Botka László Szeged, Csőzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere írta alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetés helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester. 3 magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi Kletszmer Fesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon, közölték a Tóparti város honlapján. Azt írták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Garai Pétert, a fesztivált szervező Kletszmerész Kulturális Egyesület elnökét, elnökét, aki jelezte, kizárólag Klezmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű.
9: És most hozom a közlekedési információkat, jó utat kíván a Sláger FM. Készülhetnek arra, hogy a budai oldalon a rakpartokon egy picit telítettebbek a forgalmi sávok, illetve a kiskörúton is, legfőképpen a nagyobb csomópontok környékén. Sokfelé rendőrökkel és lezárásokkal találkozhatnak a városban a ma este a Puskás Arénában rendezendő BL döntő okán. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek is, ezért ha tehetik, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi reptérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták még a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szerviz útját a Bajza utca és a Dózsa György út között. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa György útig zárják le. Az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A 4-es főúton Pilisen pedig baleset volt, egy személyautó motorossal ütközött.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Hello, Karakas Balázs vagyok, kicsi felhős, de legalább a miénk ez a kellemesnek ígérkező szombat délután. Rádiózzunk együtt egészen este 6 óráig. A zenei folyamat egy albán származású, de amerikai énekesnő indítja. Amanda Eva Kocsia vagy Eva megszérkezik, So Am I.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen felvétele. Kellemes szombat délutánt kívánok. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 4:01 is elmúlt már egyébként 5 perccel. Jó étvágyat kívánok annak, aki most fogyasztja az ebédjét. 24 fok Budapesten, eléggé borongós felhős idő, de természetesen vannak, akiknek a kedvét ez véletlenül sem szegheti. Ma rendezik ugyebár Budapesten a BL döntőt, a PSG az Arsenallal csap össze, és egyébként már a szurkolók is összecsaptak tegnap éjszaka például a belvárosban. A 24.hu kérdezte meg a BRFK-t, hogy mi volt ez az egész. Ők azt írták, hogy több szurkoló verekedett össze 0 óra 20 perc körül Budapest 7. kerületében a Király utcában. Csoportos garázdaság büntette miatt ismeretlen tettesek ellen indítottak eljárást, elemzik a kamerafelvételeket is. De hát történtek még ezentúl rendbontások, például éjszaka a Rumbaksevestjén utcában üveggel dobtak meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, itt ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást. A Király utcában füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, ott ugye, mint mondtam, többen össze is verekedtek. Hát bízunk benne, hogy azért maga a mérkőzés és a mérkőzés utáni időszak lemegy majd mindenféle incidensmentesen. Nálunk viszont jönnek a jó zenék most a folytatásban, egyenesen itthonról Rúzsa Magdi, tőle a Szembeszél.
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Érezd a

0: Egy dal, ami nem fejthető meg túlságosan egyszerűen, hiszen annyi mindenről szól. Meredith Brooks és a Bécs, itt a Sláger FM. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Fél egy is elmúlt már 5 perccel. Odakint még mindig borongós idő, de milyen lesz a folytatásban? Még mielőtt megszólalna George Ezrától az Anyone For You, erről is beszélgetünk. A fővárosban már a 26 fokot ígértek a legmelegebb órákra, majd gyakran megnövekedhet a felhőzet, helyenként akár záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délutánra pedig megerősödik az északnyugati szél. A holnap napos időszakokkal telhet, de azért sokfelé megerősödhet a gomoly felhőképződés. A záporok, zivatarok vasárnap sem zárhatóak ki. Számolhatnak arra, hogy a hét utolsó napján is élénk, sokfelé erős lesz majd az északnyugati szél. Budapesten holnap sem lesz azért hideg, a legmelegebb órákban már akár 31 fokot is mérhetünk. Így fél egy után közel 6 perccel pedig na, hogy a közlekedési hírekre is ránézünk. Egy baleset történt a 4-es főúton Pilis belterületén, személyautó ütközött motorossal, a 48-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. Ne felejtjék, ma este 6 órától lesz a BL döntő a Puskás Arénában, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ha tehetik a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi reptérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják ismételten a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Számoljanak arra, hogy lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripoll-Rónai utcát a Dilibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, de a Lendvai utcát lezárták a Ripoll-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benczúr utca a Ripoll-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Shakira is a felejthetetlen 2000-es évek, Hips Don't Lie. A Sláger FM-en szólnak azok a zenék is, amiknek a klipjeit még a zenei tévéken néztük, és természetesen azok is, amiknek a klipjeit már streamelgettük. Ezek közé tartozik egy örmény énekesnő Rosalén, aki ugye ezzel a dalával jelent meg az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol összességében egyébként nem ért el dobogós helyezést, csak hogy nagyon felkapták, és gyakorlatilag vírusként terjedt szét, főleg a közösségi hálón, amúgy a klipjét is érdemes a dalnak megnézni. Magát a szabadságot számomra legalábbis átadja. A végtelen országút, egy kis bár, amibe betérnek útjuk során, azért ennek megvan a maga flója. Rosalén és a Snap most a Slágeren.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz, nem drágul a taxizás Budapesten, igen alacsony a Balaton és a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hirt között a 6-os főút 188-as kilométer szelvényénél, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szombat reggel a honlapján. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, köztük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. A Bama úgy tudja, hogy szinte mindenki megsérült, a mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a város vezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár, és ez meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-tól javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A rendőrség tudomásról vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati budapesti bajnokok ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költ. El. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál, ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű.
2: És most mondjuk a közlekedési híreket. Nem hiába mondtam én korábban, hogy jön a hideg front, látszik ez az utakon is. Egy baleset történt a 6-os főúton, kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban. Több jármű ütközött össze az M2-es úton, Vác előtt a Rádi kihajtónál, a 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket, úgyhogy nem is éri meg arra menni. A 4-es főúton is volt egy baleset, Pilis belterületén egy személyautó motorossal ütközött, azon a szakaszon félpályás korlátozás van érvényben. És ugye ma este nagy meccs lesz, méghozzá a Bajnokok Ligája döntő a Puskásban este 6-tól, a környéken korlátozottak jelenleg a parkolási lehetőségek, ha tehetik a stadiont, közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5-ig a Ferihegyi reptérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly körút és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra is elmúlt már, üdvözletem a stúdióban, Karakas Balázs. Egy olyan dal érkezik, ami szerintem teljesen kortalan. Ha a 70-es években jelent volna meg, akkor is ott lett volna a sikerlisták élén. Kellemes popfunk hangzás, Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, rajtol a Get Lucky!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Justin Bieber is a Ghost, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Rengeteg mindent csinálhatunk, még mielőtt jönnének az ausztrál gipfivérek. Például a mai napon is tart a nagy sportág és hangszerválasztó, ahol több mint 100 sportágat tudnak kipróbálni, miközben ugye 25 különböző hangszer is felfedezésre vár. A gyerekek labdás, ütős, küzdős, vízi vagy akár művészeti sportokat is kipróbálhatnak, persze szakképzett edzők segítségével. Így aztán mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. Most élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, akár közösen is ki lehet próbálni egy-egy sportág alapjait, ráadásul mindezt ingyenesen, itt Budapesten a Merkapt sportközpontban várnak még a mai nap folyamán is mindenkit. Mi pedig az ausztrál gipfivéreket most a folytatásban. Az elsők voltak az Egyesült Királyságban, akik 3 évtizeden át tudtak legalább egy number one slágert kreálni a 60-as, a 70-es és a 80-as években is. Jönnek a gipfivérek, Bee Gees, You Win Again itt a Slágeren.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Spray tette fel a kérdést, amit szerintem hölgyek milliói a világszerte naponta. Where is my husband? Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a jócskán fél kettő után járunk már. Ne felejtsék el, holnap gyermeknap, gyermeknapi fejtörünk pedig zakatol itt a Sláger FM-en. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és jelentkezzenek a játékra, hiszen holnap majd dínós és a varázslatos fejtörőkre kell válaszolni a nyereményekért. A részletekért kattintsanak. Én pedig a következőben az írénekest, Dermot Kennedy-t hozom a folytatásban. Mindjárt jön a Kiss Me, előtte nézzük a közlekedési infókat, és mondom azt is, milyen időnk lesz. Az előrejelzések szerint dominálni fog Budapesten ma még a borongós idő, de természetesen napsütéses időszakok sem zárhatóak ki. A nap előre haladtával egyre inkább a hidegfronti tünetek érvényesülnek városunkban. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös gondok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok környezetében fülletté válhat a levegő, ami sokaknál okozhat nehéz légzést. A többfelé élénk, erős északnyugati szél pedig fokozhatja a fejfájásos gondokat. Náluk nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Korábban baleset történt a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban. A legutóbbi hírek szerint ott jelenleg a műszaki mentési munkálatokat végzik. Több jármű rohant össze az M2-es autópályán Vác előtt a Rádiki hajtónál. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a forgalmat, keressenek kerülő utakat lehetőleg. Ma este 6-tól ugye BL döntő lesz majd a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak már jelenleg a parkolási lehetőségek. Ha tehetik, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint az Olof Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervíz útját a Bajza utca és a Dózsa György út között. De lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy útat és a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa György út, a Ripple-Rónai utca, a Munkácsi utca, a Lendvai utca és a Benczúr utca egyes szakaszait is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Human League és a Don't You Want Me itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. Valóban változatosan borongós, felhős időszakok váltják egymást Budapesten. Egyébként 26 fok lehet ma a legmelegebb órákban. Hát majd, hogy nem mondanám, hogyha valaki beleugrik például a Velencei tóba, akkor azért nagy lehűlést nem fog tapasztalni a légkörhöz képest, ugyanis az ma 20 fokos, vételkörzetünk másik tava a Balaton pedig 22 fokos. Na de itt van két lány, aki hát legalább a hangulatot tudja fűteni. A pop történelem két generációs ikonjának találkozása, Madonna és Sabrina Carpenter egy dalban. A rajongók már kaptak ebből egy kis ízelítőt, ugyanis a Coachella színpadára fölálltak ketten közösen, és együtt mutatták be ezt az új dalt, ami nagyon lendületes, könnyed klubhangzású, szerintem szerethető. Madonna, Sabrina Carpenter és a Bring Your Love, előtte pedig még a Vastag testvérek is énekelnek. Tőlük jön az Őrizd az álmod.
1: Sok az

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
2: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válasz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
3: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után...
6: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Már a rendőrség is vizsgálja a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolók összecsapását. Véget ért a panellás, befagytak a budapesti lakásárak. Óriási presztízs Budapestnek a mai BL döntő megrendezése. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szurkolók verekedtek szombaton hajnalban a Király utcában, a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint több szurkoló verekedett össze május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest 7. kerületében a Király utcában. A BRFK 7. kerületi rendőrkapitányság csoportos garázdaság büntet miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, amelynek keretében elemzik a kamera felvételeket is. A huligánsz CZ beszámolója szerint péntekről szombatra virradó éjszaka, mintegy 30-30 francia és angol szurkoló csapott össze Budapesten. A két tábor tagjai görög tüzek kíséretében estek egymásnak, ami rövid időre komoly feszültséget okozott a belvárosban. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. A Zenga ingatlan radar új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthon start első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. Az MNB lakáspiaci jelentés alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. A BL döntőt becslések szerint több mint 450 millióan nézik élőben a televíziós közvetítéseken keresztül, ami lényegesen meghaladja az amerikai foci csúcs eseményét, a Super Bowl bő 100 milliós nézőszámát. A 2026-os BL döntő kapcsán Budapest neve órákon át forog a híradásokban nemzetközi szinten, ráadásul a sporttal kapcsolatos hírek legmagasabb szintjén említik, fogalmaz az Ökonomusz gazdaság kutató tanulmánya. A budapesti BL döntő esetében várható, hogy a fővárosi hotelek teljesen telítetté válnak megemelt árszínvonal mellett. A turizmus, illetve szálláshelyi szolgáltatások mellett a kiskereskedelem és vendéglátás esetében is a fogyasztás robbanásszerű növekedése várható a szurkolói zónákban és a belvárosban. A mérkőzés közép-európai idő szerint a megszokottnál korábban 18 órakor kezdődik. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén a Hajógyári szigeten tartja gyermeknapi rendezvényét. A helyszínváltoztatásra a mai BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók várják. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Maci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A Gyermekmentő Szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen. Elképzelhető zápor-zivatar kialakulása az esti órákban erős széllökések miatt is indokolt a fokozott óvatosság annak, aki a BL döntő helyszínére igyekszik. Hideg ugyan nem lesz, még az esti órákban sem hűl 20 fok alá a levegő hőmérséklete. Aztán holnap gyereknapon is elkél az esernyő, délelőtt még jobbára napos időben lesz részünk, délután azonban akár több helyen is kialakulhat zápor-zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható.
9: Baleset történt a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban, legyenek óvatosak arra felé. Korábban baleset volt a 6-os főúton is, kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban, ott jelen pillanatban a műszaki mentési munkálatokat végzik. Több jármű rohant össze az M2-es autóúton Vác előtt a Rádi kihajtónál, ott mindkét irányból visszafordítják a forgalmat, hogyha arra akartak menni, most már ne menjenek arra, mert egy kicsikét káoszos lesz a történet. Ma este 6-tól ugye BL döntő a Puskásban, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ha tehetik, akkor gyalog vagy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont. Lezárások a városban, például az Andrássy úton a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György úton is lezárás a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, lezárták a Ripple-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között, de a Benczúr utcán is lezárással találkozhatnak a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 2 óra után járunk, meseszép szombat délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Hozok jófajta program lehetőségeket az egész családnak, de persze közben itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warren a TikTokerből lett világsztár. Itt a Fever Dream.
6: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

micsoda a modern soul pop, ő volt Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Ez a Sláger FM, bizonyában a legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan jócskán 4:30 után. Rengeteg mindent csinálhatunk Budapesten, ma például nyílt napot tartanak gyermeknap alkalmából az Óbudai autóbuszgarázsban, ráadásul ingyenesen lehet menni és nézelődni ott. A nap folyamán különleges ikaruszokkal, családi programokkal, arcfestéssel, játszóbusszal és persze rengeteg érdekességgel várják azokat, akik oda mennének, de készülnek extra programmal is. A látogatók kipróbálhatják a buszvezetést. Persze erre korlátozott létszámban van lehetőség és regisztrációhoz kötött a program, de maga a rendezvény még délután 4 óráig várja az odalátogatókat, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok, hogyha kedvet kaptak volna ehhez a családdal. A folytatásban pedig egy ízig-vérig amerikai életérzés. Lecsapjuk a napfénytetőt, belevág a szél a hajunkba, felrakjuk a napszemüveget és megyünk végig a végtelen országúton. Billy Ocean dala ezt jelenti nekem, Caribbean Queen.

0: de szeretem pénzt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: valami eszméletlen ez az énekesnő. Anastasia és a Left Outside Alone. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. És jó hír, mindjárt a K-pop Demon Hunters betét dalával, na de előtte mesélek még arról, mi mindent lehet nálunk nyerni, hiszen holnap jön a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, már most jelentkezhetnek a játékra a slagerfm.hu vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül, és nyerhetnek egy 4 fős családi belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dino Park életre kelt dinói közé. Úgyhogy kattas slagerfm.hu-ra vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját és jelentkezzenek. Addig, ahogy ígértem, a K-pop Demon Hunters betűttel a jön a Huntrix és a Golden, előtte nézzük, milyen időnk lesz. Ugyan nincs hideg Budapesten, de a pollen terhelés erősödőben van. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzájé pedig a közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban, de jelen van a légkörben a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy és a nyírvirágpora is, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenjével is találkozhatunk. Az allergénkombák spóra száma jellemzően alacsony közepes tartományban alakul. És most az utak híreire is ránézünk. Budapesten városszerte sokfelé lehet rendőri jelenléttel találkozni. Ne felejtsék el, ma este 6-tól lesz majd a BL döntő a Puskás Arénában, ez azért egy picit összekócolja a forgalmat. Mindezek mellett voltak balesetek is, korábban a 6-os főúton, ugye a Hárosi felüljáró után, ott most már befejeződött a műszaki mentés. Helyszínelnek viszont jelenleg a Bécsi úton, kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Az M2-es metró a keleti pályaudvar állomáson nem áll meg hatósági zár miatt. A 80-as trolli a Puskás-Ferenc stadion és a keleti pályaudvar között nem közlekedik, az M2-es metró igénybevételét ajánlják helyette. A 73-as trolli a keleti pályaudvar és a Kápolna tér között nem jár. Számítsanak arra, hogy ma szakaszosan és időszakosan lezárják például délután 4-ig a Károly körutat, a Deák-Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat, de vasárnap hajnalig 2-ig a Csörsz utca 1-es részét, vasárnap délig a Hunyadi János út 1-es részeit, valamint vasárnap délután 4-ig az Erzsébet körutat, a Dohány utcát, az Osváth utcát és a Rákóczi utat is bizonyos szakaszonként.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

vadi új könnyed folkpop dal, a Mark Ember és a Belong Together nálunk a Sláger FM-en, és persze bulizunk a folytatásban. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de hogyha lenne egy ilyen személyre szóló DeLorean-em, ugye mint Marty McFly-nak és a Dokinak, akkor én biztos, hogy visszamennék a 70-es évekbe és megnézném a diszkó korszak Amerikáját. Milyen volt az, amikor ilyen zenéket készítettek, igazi hangszerekkel, igazi énekhanggal, ott énekeltek egy füstös klubban, csillogtak a ruhák, jött a mikrofonsíró, és az egész világ valahogy egy könnyebb erkölcsi mi voltra váltott. Cool and Gang és a Celebration itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyermekotthonokban élő fiatalok is ott lehetnek a budapesti BL döntőn. Balesetet szenvedett egy rabszállító autó Kiskunhalason, popcornt hívott vissza a hatóság tejallergén miatt. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Bajnokok Ligája fináliával kapcsolatban osztott meg bejegyzést Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő arról számolt be, hogy az UEFA által Magyarország számára biztosított jegyeknek köszönhetően 7 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal személyesen is átélheti a világ egyik legjelentősebb futballeseményének hangulatát a Puskás arénában. Magyar Péter úgy fogalmazott, külön öröm számára, hogy ezek a gyerekek is részesei lehetnek a budapesti döntőélményének, amely sokak számára életre szóló emléket jelenthet. Rabokat szállító autó és kísérő autója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pénteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérő autó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérő autóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Hábaf márkájú Wasabi Mayo Flavor popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte, az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Báni Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazolfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Útburkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani az autósoknak június 1-e és 4-e között a budapesti 18. kerületben a Gyömrői úton. A gépjárművek és a közösségi közlekedési járatok emiatt csak a külső sávban haladhatnak. Június 4-én csütörtökön a város határ felé tartó oldalon is korlátozásra kell készülni. A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsító sávot. Elképzelhető zápor, zivatar kialakulása az esti órákban erős széllökések miatt is indokolt lehet az óvatosság annak, aki a BL döntő helyszínére igyekszik. Hideg ugyan nem lesz, még az esti órákban sem hűl 20 fok alá a levegő hőmérséklete. Aztán holnap gyereknapon is elkél az esernyő, délelőtt még jobbára napos időben lesz részünk, délután azonban akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap általában 25 és 30 fok között várható.
2: És most hozom a közlekedési információkat. Puskás Aréna környékén úgy el lehet veszni, mint Kisgyusszinak a fűben. Rengeteg kalamajka van arrafelé, lezárás, és a környező utak is egyre nehezebben járhatók. Hát ezen nem csodálkozunk, ugye este 6 órától azért mégiscsak egy BL döntőt tartanak ott. Számoljanak arra, hogy lezárták a Kerepesi utat a Barostér és a Hungária körút között. Torlódásra készülhetnek a Rákóczi úton kifelé. A 80-as trolli a Puskás Ferenc stadion és a Keleti pályaudvar között nem jár, az M2-es metró igénybevételét tanács. parancsolják a BKK szakemberei. A 73-as trolli a Kereti pályaudvar és a Kápolna tér között nem közlekedik. Helyszínelnek továbbá a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Ma délután 5-ig lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat szakaszonként, és szintén szakaszonként az Olof Pálme sétányt. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elhagytuk 3 órát. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a jó dalokat a folytatásban. Egy ember, akire mindig azt szokták mondani, hogy a szegény ember Ed Sheeranje. Hát nagyjából hasonló stílusban alkotnak. Maga a két ember imidzse is rendkívül hasonló, és szerintem nagyon tehetséges. Jó, Luis Capaldi!
4: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
0: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatos.

0: Egy kellemes elringató dal szombat délután a Johnny Hayes Jazz és a Shattered Dreams. Ez a Sláger FM, egy borongós szombat délutánon is a legnagyobb slágereket játsszuk, valóban változatosan. És ennek ellenére hozzuk a legizgalmasabb programokat is, ugyanis idén is tart a város legnagyobb nyárindító fesztiválja, méghozzá a Belfest. Az 5. kerület két ikonikus helyszínén, a Szabadság és az Erzsébet téren koncertek, arcfestés, bábszínház, kézműves foglalkozások, kosaras körhinta várja a látogatókat ma és holnap, mindez persze teljesen ingyenesen. A mai nap fellép az Ivan and the Parazol, az Analóg Balaton lesz Csendiszkó, de egyébként a Kerekes Band előadását is meg lehet hallgatni, különböző nemzetiségi fellépőket, és hát persze holnap is lesznek majd programok, és közben tart a családi nap a Szabadság téren holnap is. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze a folytatásban Hozierhöz is. A Too Sweet egy nemzetközi nagy siker, ezért is játsszuk a slágeren.
1: Napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Gyekó és a Black or White itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan a szombat délutáni pihenés, lazítás közepén is. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra és töltsék le a mobil applikációnkat. Ugyanis 4 fős családi belépőt lehet nyerni majd holnap gyermeknap alkalmából a Harry Potter kiállításra és a Kőki Dino Parkba. Úgyhogy ha készen állnak egy varázslatos dino kalandra, jelentkezzenek a Sláger FM applikációban a gyermeknapi fejtörünkre. És készen állunk igazán kiváló tehetségek zenéjének meghallgatására is. Tim Kamrad a német énekes érkezik most, mindjárt jön a Be Mine, de még előtte nézzük, hogy milyen időnk lesz. Budapestre már a 25-26 fokot ígértek a legmelegebb órákra, persze napunk java részét a felhős idő tarkítja. Különben korábban Pest megyére kiadták az elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt, ez azt jelenti a Hungaromet leírása szerint, hogy elsődlegesen veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső lehet még az okozója a veszélyforrásnak. Egyébként a hajnalban majd 18 fokig is lesüllyedhetnek a hőmérsékleti értékek, holnap pedig már akár 30 fok is lehet a fővárosban. És most csekkoljuk az utak híreit. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál és a Kőbányai út belső szakaszán a Könyves-Kálmán körút közelében. A Dréher-Antal úton befelé a Fehér út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Lezárták a Kerepesi utat a Barostér és a Hungária körút között a BL döntő mérkőzés miatt. A 80-as troli a Puskás-Ferenc stadion és a Keleti pályaudvar között nem jár. A BKK azt tanácsolja, hogy aki ezzel menne, az inkább az M2-es metrót használja. A 73-as troli nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között. Érdemes odafigyelni még több ponton, a fővárosban ugyanis lezárták ma délután 5-ig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárással találkozhatnak az Andrássy úton, a Dózsa-György úton, a Ripple-Rónai utcában, a Munkácsy utcában, a Lendvai utcában és a Benczúr utcában is szakaszonként, de a Kóskároly sétányon, a Hősök terén körben, az Állatkerti körúton, az Olof-Pálme sétányon, az Andrássy út szervíz útján is forgalmi korlátozásokra készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A tehetetlen nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzötyögésben a kordély peremén. Vicsorog a zsákmány, lesüktem egész.

0: vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakeli.
1: Sláger FM.

Miley Cyrus is a dal, amelyben kifejezte a saját önállóságát, azt, hogy ő maga egyedül köszöni szépen jól megvan a világban. Ez volt a Flowers nálunk a Sláger FM-en. Egy szombat délutánnal is a legnagyobb slágereket játsszuk valóban változatosan. És erre itt a bizonyíték most, hiszen egy cambridge-i banda érkezik, aki 2015-ben ezzel a dallal Grammy-díjat kaptak a legjobb tánczenei kategóriában. A Clean Bandit, Jazz Clean, Ira Redderby, itt a Slágeren.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
4: 4 nap, több száz

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
3: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
6: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Ez a Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Sulyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult idő előtti eltávolítása miatt. Fákat ültetnek a parkolórák helyére a második kerületben. 125 éves a magyar film, nagyszabású kiállítás nyílt a mai Manóházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a fennálló alkotmányos kérdéseket és szakértői segítséget nyújtson az ellentmondásos helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota pénteki közlése szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás az európai alkotmányos értékek figyelembevételével szülessen meg. Sulyog Tamás egyúttal megerősítette, hogy továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló tanácsadó testülete, amely a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén segíti tagállamait. Őrsi Gergely, a második kerület polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a hamarosan leszerelésre kerülő parkolóórák helyére, ahol a közműhálózat lehetővé teszi, fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás lezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte az új szerkezet beemelését, csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutakat is érinti. A teherautók számára az M4-es autóút lesz a kijelölt terelőút. Idén ünnepli a magyar filmgyártás fennállásának 125. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva a Mai Manóháza Nemzeti Filmintézettel közösen nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című tárlat augusztus 23-áig látogatható és először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia összefonódó történetét az NFI Filmarchívum fotótárának anyagára építve. A kiállításon legendás filmek többek között a Körhint az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az egészséges erotika és a Pogány Madonna ikonikus jelenetei, kulisszák mögötti pillanatai és ritkán látott stand és verk fotói elevenednek meg, új nézőpontból mutatva be a magyar film történet gazdag örökségét. 14 év után ismét Budapestre érkezik a Duran Duran. A brit pop-rock ikonok június 28-án lépnek fel a Pap László Budapest Sport Arénában. A zenekar több mint 100 millió eladott lemezzel, számos brit és amerikai slágerrel, valamint több rangos díjjal, köztük két Grammy-vel és két Brit Award-dal írta be magát a pop történelembe. A koncert különlegessége, hogy 8 év után eredeti felállásban tér vissza a Compact Disco, amely a világsztárok előzenekaraként lép színpadra. Sokakat foglalkoztat, milyen idő várható a mai Bajnokok Ligája döntője idején, sikerül-e megúszni az estét eső nélkül. A kilátások nem feltétlenül a kedvezőek. Az előrejelzések alapján a csapadékzóna délután északnyugat felől érheti el az országot, miközben a gomoly felhők a Tiszától keletre fekvő területeken is egyre jobban felszaporodhatnak. Az esti órákra zivatarok és záporok a főváros térségét is elérhetik. A legmagasabb hőmérséklet általában 28 és 30 Celsius fok között alakulhat.
10: Jönnek a közlekedési infok, és van is egy hasznos infom például a budapesti kamionosoknak. A BL budapesti döntője miatt módosult a kamion tilalom a hétvégén. Ennek értelmében a mai első rész már reggel 5 órától elkezdődött, de 17 órától majd egy 5 órás időablakot nyitnak, és este 10 óráig közlekedhetnek a kamionok. Azután este 10 órától holnap este 10 óráig folytatódik a kamionstopp. A budapesti autósoknak tudni kell róla, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál, érdemes elkerülni azt a szakaszt. Tudjanak róla, hogy jelentős forgalmi korlátozások lehetnek a ma esti BL döntő miatt, ugye a Puskás Aréna környékét már most alapból érdemes elkerülni, se parkolóhely, forgalmi sávok telítettek azokon a környékeken, amik egyáltalán nincsenek lezárva, úgyhogy nem egy jó útirány, hogyha nem kifejezetten ott van dolguk autóval. Ma délután 5-ig lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveket engedik át, de lezárással találkozhatnak szakaszonként a Kóskároly sétányon, a Hősök terén, Állatkerti körúton, az Olofpálmes sétányon, az Andrássy út szervéz útján, úgyhogy legyenek körültekintőek.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: 4 óra után Hello Karakas Balázs a stúdióban. Bruno Marszal indul a zenei folyamon. Kevesen tudják róla, de anyai ágon kárpátaljai magyar vér is csörgedezik erejében. A mester viszont már Honoluluban látta meg a napvilágot. Bruno Mars és az I Just Might.
12: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Ciao, Dua Lipa, Training Seasons, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a persze a 80-as évek hatalmas felvételeivel is, a nyár fiúiról hamarosan Don Henley fog énekelni, mindeközben én is csicsergek egy kicsit a legizgalmasabb budapesti programokról. Június 6-án szombaton ki lehet menni a Rákóczi térre egy jó csilles napra, amikor nem a koncertektől hangos a tér, hanem nyüzsödnek a közösségi programok, amik ott lesznek a földön, vízen, levegőben. Már a rendezvény sajátosságává vált, hogy ilyenkor távirányítós motorcsónak versenyt rendeznek a Rákóczi téri tavon, emellett saját kézzel készített sárkányokat is eregethetünk, vagy alkothatunk éppen a kézműves foglalkozásokon. Mindeközben lesznek szórakoztató vagy épp extrém bemutatók is a téren. Kellemes kikapcsolódást hozzá. Június 6-án, szombaton. Nálunk pedig, ahogy ígértem, itt vannak a nyár fiúi. Don Henley énekel.

0: A brit ex-katona, aki egyébként még NATO műveletekben is részt vett. Csak mondom, ennyire kemény a fószer. James Blunt és a Bonfire Heart itt a Sláger FM-en. Egy kellemes szombat délutánon is pörgetjük a legnagyobb slágereket valóban változatosan. És persze remélem, hogy ezek mellett nem felejtették el, hogy holnap gyermeknapi fejtörővel jelentkezünk. Regisztráljanak már most a játékunkra, töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és nyerjenek 4 fős családi kalandokat. Belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Játszanak velünk. Addig mindjárt jön Lajé és a Get Lucky, most viszont nézzük, milyen időnk lesz. Foci drukkerek már csupa-csupa lázban, de egyébként meg egészen jó idő lesz a BL döntő idején, hiszen 26 fok lesz akkor majd Budapesten a jelenlegi előrejelzések szerint. Csapadék egyébként úgy jelentős mértékben nem várható az este folyamán, minimális mennyiség azért még ettől függetlenül előfordulhat. A hajnali esetleges mérkőzés utáni ünneplést sem árnyékolja semmiféle időjárási probléma, nem lesz hideg, jelentős eső nem lesz éjszaka sem, hajnalban 18 fokig hűl le a hőmérséklet. Holnap aztán napos idő vár ránk, napközben akár 31 fokos csúcsértékekkel. Jó utat kívánok bármerre is tartanának, a Sláger FM-en persze, hogy nézzük a közlekedési híreket is. Sajnos volt néhány baleset, például az M1-esen Bicske térségében több személyi autó karambolozott. A 36-os kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalt megállították a forgalmat, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Én még ezelőtt lemennék a régi 1-es főútra és ott kerülnék, hogyha én lennék a sofőr. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton is, befelé a Pók utcánál, ezt a szakaszt is érdemes elkerülni. Viszont készüljenek arra, hogy a Puskás Aréna környékén most tudja, hogy még az egyszer egy sem olyan nagyon egyszerű, a legtöbb kis utca forgalma a környéken szinte teljesen be van állva, már azért, ami éppen nincsen lezárva, hiszen a Puskás Aréna környékén azért vannak forgalmi korlátozások, a parkolási lehetőségek is meglehetősen korlátozottak, ezért aki csak teheti a stadiont, inkább közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Le van zárva egyébként a Kóskároly sétány a Hősök tere körben, az Állatkerti körút egyes szakaszai, az Olof Pálme sétányon és az András út szerviz útján is vannak korlátozások.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a dal annak a filmnek volt a betétdala, melynek megnézésekor rájöttünk, hogy Tom Cruise 30 év alatt egy percet sem öregedett. A Top Gun Maverick zenéje, I Ain't Worried, ők voltak a One Republic, nálunk a Sláger FM-en. Ahol 5 órakor mondjuk majd a híreket, előtte pedig még itt van a mindig zseniális Harry Styles, és hát szerintem megint nagyot alakított, most az amerikai lányok iránt vetett érzéseit és a barátai érzéseit vetette dalba. A dalnak van egy ilyen teljesen melankolikus hangulata, de ekközben a videoklipben száguldás, robbantgatás, minden van gyakorlatilag. Hát így kell ezt csinálni, ez a valódi művészet. Harry Styles és az American Girls azonnal, előtte viszont még a halott pénz és a valami van a levegőben.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
0: Express One, a csomagszállító.
4: www.expressone.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.

0: Marko, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
2: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
3: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: A reklám után.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Vonat elé hajtott egy autós sűrűsávon, hárman meghaltak. 10 város polgármestere kér egyeztetést a magyar kormánytól. Nemzetközi Kletszmer Fesztivált rendeznek Balatonfüreden, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrűsávon. Péntek éjjel az autóban utazó három ember meghalt, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarra elindult S60-as vonat. Sűrűsávon a Kiskókai utcai Fény és Félsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött. A szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Botka László Szeged, Csőzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere írta alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetés helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester. Három magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi Kletszmer Fesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon, közölték a Tóparti város honlapján. Azt írták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Garai Pétert, a fesztivált szervező Kletszmerész Kulturális Egyesület elnök, aki jelezte, kizárólag Kletszmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű.
9: Mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Tudjanak róla, hogy az M1-esen sajnos baleset történt, Bicske térségében ugyanis 6 személyautó karambolozott össze. A 36-os kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható. A torlódás a Hegyeshalom felé vezető oldalon 5-6 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon a bámészkodók okoznak nagyjából 2 kilométeres arraszoló kocsisort. Több jármű összeütközött a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között is. Az 1-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, Veszprém-Fajsz felé lehet kerülni az Utinform tanácsai szerint. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál. Ne feledjék, hogy ma este 6-tól kezdődik a BL döntő a Puskás arénában, ennek okán vannak lezárások a városban. Például a Kóskároly sétányt lezárták a Hősök terét körben, de vannak korlátozások az Állatkerti körúton, az Olof Pálmás sétányon, az Andrássy út szervéz útján, de számíthatnak arra, hogy nem ugyanolyan a közlekedés a Dózsa-György út, a Ripley Road, a Rónai utca, a Munkácsi utca, a Lendvai utca és a Benczúr utca egyes szakaszain sem.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Amerikai álom, napsütés, kábrió, szabadság, fiatalság, mindezt a most következő dalát fogja adni, ígérem. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Nicky Orr és Dezi érkezik egy nagyon könnyed, már-már nyárra hangoló felvétellel. Jön a Sunroof!

A dal, amivel újraérezzük a kemény váltemések hős korszakát. Egy kis 80-as évek Laura Branningennel és a Self Controllal itt a Sláger FM-en. Hamarosan kolléganője, bár jó pár évtizeddel későbbről váltja. Jön majd Taylor Swift azonnal. Mindeközben azért a régi, belevaló és felejthetetlen dolgokat nem érdemes elfelejteni. Hiszen mindannyiunk kedvenc Disney karakterei május 30-án óriás kivetítőn és élőzenés kísérettel elevenednek meg a Margit szigeti szabadtéri színpadnál. Az Oroszlán király film koncertje során Elton John ikonikus dalait, a Danubia zenekar kelti majd életre, a Szavanna varázsa pedig a kicsiket és a nagyokat is igyekszik majd megbabonázni. Ezek olyan történetek, amik generációkat kötnek össze, így nagyszülő, szülő és gyerkőc is tökéletesen érezheti magát. Ma este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadnál. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy belevaló énekesnő, aki mindig könnyed lájtsággal és eleganciával énekelt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Egy aranyos dorocska a 90-es évekből, The Cardigans is a Love Fool nálunk a Sláger FM-en, ahol holnapra gyermeknapi fejtörővel készülünk. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, majd töltsék le a Sláger FM mobil applikációját és jelentkezzenek a játékra. És hogyha önök a kiválasztottak, nyerhetnek 4 fős családi kalandot a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Töltsék le a Sláger FM appot, informálódjanak, játszanak velünk, és jelentkezzenek. Mindjárt jön Ray Daltontól a Blood Run, én előtte közlekedünk, és mondom azt is, milyen időnk lesz. Holnap nem lesz rossz az időnk, Budapesten sok napos időszakban lesz részünk, de emellett azért sokfelé erőteljesebben megnövekedhetnek a gomoly felhőzetek. Zápor, zivatar elszórtan kialakulhat, az északnyugati szél néha megélénkülhet. A hajnali órák 18 fokos minimum értékkel alakulnak, holnap pedig napközben 31 fok lesz a legmelegebb órákban. A fővárosban mindezt erős UV-sugárzás kíséri. Hétfőn aztán gyakran zavarják majd felhők a napsütést, számíthatnak záporok, zivatarok kialakulására is helyenként. Hideg viszont aznap sem lesz, 27 fokos maximumokat mérhetünk. És most mondom a közlekedési híreket is. Az M1-esen Bicske térségében 6 személyautó karambolozott, az Útinform szerint a 36-os kilométernél jelenleg mindkét oldalon csak egy sáv járható. A torlódás a Hegyeshalom felé vezető oldalon 5-6 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon 2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Több jármű ütközött össze a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között. Az 1-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, ha tehetik, Veszprém Fajsz felé tudnak kerülni. Ezek mellett Budapesten baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Lehel utca felé a Podmanicki utcai felhajtón, valamint baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton is befelé a Pók utcánál. Tudjanak róla, hogy 6 órától kezdődik a BL meccs, így a Puskás Arina környékén autóval most így nagyjából lehetetlenség a közlekedés, gyalog, tömegközlekedéssel viszont azért megközelíthető az objektum. Lezárták amúgy a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat egyes szakaszokon, de az Olof Pálmás sétányt, valamint az Andrássy út szervízútjának egyes szakaszait is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Együtt Leroy, Justin Bieber és a Stay az elmúlt évtized egyik hatalmas dobása itt a Sláger FM-en, ahol bizony pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egyre közelebb a 6 óra, hamarosan indul majd a slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Én pedig már a 90-es évek egyik jó fésült fiújával, Ronan Keatinnel búcsúzom. Nemrég egyébként egy rádióműsor vendége volt, ahol azt a feladatot kapta, hogy a 90-es évek ikonikus fiúbandáinak a dalait megmutatták számára, és ki kellett találni, hogy vajon melyik csapat az, teljesen ötösre vizsgázott. Ronan Keatinnel utazunk egyet a hullámvasúton, Life is a Roller Coaster, Karakas Balázs kicsekkol, találkozunk holnap délben.

0: szezonnál.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Négy nap több

0: www.rozalia.hu.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
4: A változatosság frekvenciája.
5: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Személyvonat és kis teherautó ütközött Budapesten, az utolsó negyed évben érkezhet meg az első uniós kifizetés, a nyárra koncentrál a belföldi turizmus, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszín elés, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszközforrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadság alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás, a Veszprémtől 10 percre található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósvai Mihály, az MTA új elnöke, a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Holnap gyereknapon alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre is számítani kell. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható. Nézzük, hogyan lehet közlekedni a fővárosban. Ezekben a percekben kezdődik a Bajnokok Ligája döntő mérkőzése a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárták a Kós-Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervizútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárják le, az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, csütörtökön 20 óráig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripple-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Bencúr utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Mindenkinek jó utat, türelmet és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
8: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
9: Los Angeles! A hivatalos magyar slágerlista EHUN van e! A kereskedelmi rádiók összesítése alapján dolgoztuk ki a rendszert. A 2026-os év 22. adása.
10: Aha.
9: Atya Isten, mennyi van összesen, hogy 50? Hát lassan menjünk a felére, gyerekek. Mindjárt megkapjuk a félévi bizonyítványt.
10: Csak nem.
9: Itt van Orsi, a múltból az dalokat. A mai műsorunknak is van sztárja Orsin kívül. 58 éves lett. Ausztrália mellett Franciaország is rajong érte. 2008-ban pedig művészeti lovagi címmel tüntette ki a francia kulturális minisztérium. Az mi?
11: Dobd el a kardot, Sir Robin, vagy lerajzollak!
9: Hát, ami azt illeti, én utoljára Jokert láttam egy cerkával nagyot alakítani, legalábbis párbajfronton, és egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam.
12: Tiltakozom!
9: Mondom, egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam. Mi van magával? Eszi a lelkét a magány?
12: Nem.
9: Na, inkább menjünk neki az Opel Valli slágerlistának Martin Garrix-szel. Én megmondtam, Jax-szel a 40.

0: Marukko és Peppász visszatértek a 38-ra, Jason Derulo és a Elviszlek táncolni. A 39-dik Orsi jön és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 1994. május 26-án Michael Jackson összeházasodott Lisa Marie Presley-vel, igen, Elvis Presley lányával. A házasság 2 évig tartott és sokan PR húzásnak tartották, mivel akkoriban robbantak ki Jacko körül a botrányok. Egy biztos a zeneterén megkérdőjelezhetetlen, amit létrehozott. Most jön tőle egy ütős társadalomkritikus dal, They Don't Care About Us, Michael Jackson következik.

0: Michael Jackson és a They Don't Care About Us. Láttam egy ilyen Jacko movie-t Amerikában, hogy hogyan nézték ezt a filmet. És mindenki táncol, kezükben a mobil, és mobilon veszik a mozifilmet, miközben táncolnak.
1: Mi van?
0: Én ebből már egy rohadt szót nem értek, de tényleg, tehát hogy nem is a Jacko énekli, meg nem is a Jacko adja elő, csak Jacko dalok. De miért kell az moziba menni? Ha már moziba mész, miért nem nézed? Ha már moziba mentél és nem nézed, akkor miért táncolsz? És ha már táncolsz, mert moziba mentél és nem nézed, akkor miért veszed föl mobiltelefonnal? Van még kérdés?
1: Tudni akarom, mennyi időm van.
0: Na mindegy, hát igen, a Jackson imádat az sose volt egyszerű, mármint felfogási oldalról. Betöltötte a hétsztárja az 58. életévét, de ez egyáltalán nem látszik rajta.
1: Akkor jó.
0: Az Inexis frontembere Michael Hutchinsról leírta a Suicide Blonde című dalát. A középső neve N, de ezt nem használja, mert ez szerinte nem showbiznisz kompatibilis.
1: Ugyan már.
0: Pedig ott van a Simon and Garfunkel, mekkora sztárok lettek, nem? Vagy a Guns N' Roses.
1: Remek.
0: A lényeg az, hogy ha nincs tippetek, hogy ki ő, akkor elmondom, hogy a Kylie Minogue, de egyébként pedig nem sokára be is valljuk, hogy tényleg ő az.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Fastboy közben Mobival, Sophie-val és az óriásokkal a Last Summer-t új belépőként megcsinálta a 37-en. Új belépő fiúk, mondjatok neki, köszöntsétek nagy szeretettel.
1: Vizisten felgyújtom!
0: Úgy van. Gyerünk, Fastboy!

0: Shawn Mendes és Camila Cabello Señorita-ja a 35. még mindig rajongók ezért a dalért. Selena Gomez és Marshmallow Wolf pedig visszatért a 36-ra, ahogy Ozsi is visszatért, hogy hozzon valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2002-ben ugrunk vissza az időben. A hazai slágerlistákon ekkor hódított Zséda, aki a 12. helyet foglalta el a Valahol egy férfi vár című dalával. Zséda akkoriban kezdte szóló karrierjét, és ez a dal egyike volt az első nagy áttöréseinek. Tökéletesen ötvözte a nőiességet, az érzelmet és a popdallamokat. Jöjjön hát Zséda és a 2002-es év egyik emlékezetes dala.

0: Zsida és valahol egy férfi vár.
1: Ő érte.
0: Igen, többnyire a sürgősségén. Ott rengeteg férfi vár órákon keresztül. Vagy legalábbis ez volt, hogy most mi van, azt nem tudom, mert hála Istennek mindenki egészséges. Na de folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és elárulom, hogy ki a hét sztárja. Ha valaki nem figyelt volna, megismételném: Kylie Minogue. Kylie N. Minogue. Guns and Roses, tehát, de ő kivette az end. Milyen lenne, ha Guns is ezt csinálta volna, és Guns Roses lenne a neve?
1: De jó ég.
0: Mint hogy Kylie Minogue, Guns Roses. Ki tudja, ez az N egyébként hány zenekar zavart még? Lehet, hogy az eredeti neve az volt a Rolling Stonesnak, hogy Rolling and Stones.
2: The Blood First.
0: Vagy a Beatlesnek Beatle and S.
1: Befejezte?
0: Aztán összevonták. A hétsztárja, azaz Kylie egyébként pályafutását gyerekszínészként kezdte Ausztráliában, mert hogy ott született.
1: Egészen fantasztikus.
0: Így mondjuk könnyű. Aztán két évig az Ausztrál Szomszédok sorozatban szerepelt, amely Nagy-Britanniában nagyon népszerű volt. Az általa és Jason Donovan által megformált karakterek formaldehidba öntött és megformált karakterek esküvőjét 20 millió brit tévénéző követte figyelemmel 87-ben, de akkor még nem volt internet, tegyük hozzá. Tehát akkor 20 millió britet nem érdekelt annyira a Jason Donovan meg a Kylie esküvője, csak nem volt más.
1: Ez igaz.
0: Nézhették ezt, vagy az M2-n a nemzetiségi híradót. Könnyű volt választani. 87-ben megjelent a Locomotion feldolgozása, hatalmas sláger lett, eredetileg egy jótékonysági eseményre készítette, de annyira sikeres lett, hogy nem adta oda a pénzt. Bocs, srácok, tudtam, hogy azt ígértem, hogy elmehettek az úttörő áruházba találkozni a Tibi bácsival, de nem.
1: Ez nem jött be?
0: Ez be is indította a zenei karrierét. Innen folytatom, de van egy kis pánik a diszkóban, a High Hopes a 34.

0: Az Imagine Dragons és a Bones a 32. Switch Disco és Ella Henderson Reactje pedig 4 helyet rontott, így a 33. Orsi pedig egy újabb dallal visszarongyul a jelenbe a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 51. születésnapját ünnepli CeeLo Green, a Gnarls Barkley egyik fele. Életútja nem volt könnyű, már gyerekkorában elveszítette mindkét szülőjét, és sokáig nem találta a helyét a zeneiparban. Aztán jött a nagy áttörés Danger Mouse oldalán, megalapították a Gnarls Barkleyt, és az első kislemezük a Crazy világszenzáció lett. Több országban a toplisták élén nyitott, és a mai napig frissnek hat. Jöjjön hát 2006 egyik legnagyobb slágere, ez a Crazy.

0: Barkley, ez kb. Olyan név, mint a próbálnád a pizzáról a torkodonokat sajtot valahogy így visszahozni a garat fölé.
1: Marsz Barkley!
2: Folytasd!
0: És a Crazy. Köszönjük szépen. Orsi! Igen, köszönjük, csak gondoltam, hogy felhívom magamra a figyelmedet. Uh-huh. Ahogy Selena Gomez is felhívta a figyelmet, elképesztően szigorú diétával készült egy fotózásra és új projektjeire.
1: Na is!
0: A cikk szerint napokon keresztül csak párolt zöldséget, tojásfehérjét és folyadékot fogyasztott, miközben teljesen elhagyta a cukrot és a gyors ételeket. A rajongók egy része aggódni kezdett érte, főleg azok, akik cukorban és gyors ételekben utaztak, mert szerintük túlzásba vitte az önsanyargatást.
1: Volt már ilyen.
0: Na, más meg megnősül. Na, mások viszont azt mondták, megint mások, hogy Selena mindig is nagyon fegyelmezett volt, hogyha munkáról volt szó. Az énekesnő korábban többször beszélt arról, hogy lupusza miatt... Lupusza miatt?
2: Nem mondhatom meg.
0: Ez olyan, mint a humusz, csak a testünkből nő ki?
1: Nem.
0: Na mindegy, oda kell figyelni az egészségére. A drasztikus étrend így most hatalmas vitát indított el az interneten, mert nyilván annyi ideje van mindenkinek, hogy Selena Gomez diétájáról veszekedjen. Édes jó Istenem! Nincs egy kert a közelben, vagy nem, ahol vakondot lehetne mondjuk kergetni?
1: Nincs.
0: Nem szórakoztatóbb, de sokkal hasznosabb. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart-ja pedig visszatért a 31.

0: Bronzon, Miley Cyrus és a Nothing Breaks Like a Heart a 31. Köszönjük szépen! Hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, de hát tudjátok, szünet, hírek, időjárás, közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnhet, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjódid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn, a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Nézzük, hogyan lehet közlekedni a fővárosban. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárják le, az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig csütörtökön 20 óráig. Vasárnap hajnalig 2 óráig időszakos lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, a Kerepesi út és a Tökölő út között, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton és a Szerviz útján is, az Egressy út belső szakaszán, a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között, valamint a Hungária körúton a Kerepesi úttól a Szörény utcáig. Sűrűbben közlekedik a 100-e és a 200-e autóbusz vasárnapig, továbbá az M1-es metró szombaton 10 órától üzemzárásig, valamint vasárnap 9 és 19 óra között. Üzemzárásig a 7-e, a 8-e és a 133-e autóbusz megáll a Reiner Frigyes Park és a Stefánia út Tököli út megállóban. Vasárnap éjfélig a 979-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Benczúr utca és a Hősök tere megálló Csepel csillagtelep felé. A 979-A éjszakai járat szintén terelve jár, kihagyja a Hősök tere megállót. Mindenkinek jó utat, türelmet és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig szülinapos, én is az voltam egyébként. Tehát, hogy Kylie-val majdnem egyszer ünnepeljük a szülinapunkat. Ő volt az első, aki hivatalosan is levédette a Kylie nevet kereskedelmi célra, mert hogy Minok, azt mondtam, hogy a Kylie Minok.
3: Nem.
0: Mindegy. A lényeg az, hogy emiatt később jogi vitába keveredett Kylie Jennerrel. Ez milyen lenne, hogyha levédetném az Áron nevet a kereskedelmi célokra? Tehát, hogy a fantasztikus Áron, az nekem jogdíjat fizetne. Az alacsony Áron szintén, az elérhető Áron, a fantasztikus Áron meg fantasztikusan sokat.
3: Befejezte?
0: De miért nem csinálom? Most, hogy rákérdeztem. Egy pillanat. De gyorsan hallgassatok meg John Corey, Galanti, Sizu, Bizu, Stay a Little Longer, én addig fölhívom az ügyvédemet. Folytatjuk az Opelval is lágerlistát. Haló! Volna itt egy ötlet.

0: Cameron és a Feel Alive visszatért a 28-ra, Avamax és a Kings and Queens pedig a 29-re. Na, beszéltem az ügyvédemmel, nem tudom az áron nevet levédetni a plakátokról, hogy minden alacsony áron, elérhető áron, fantasztikus áron után jogdíjat kapjak. Ennyi erővel levédethetném a Chessmeget, és akkor milliárdos lennék. Nem mindenki csak pár centet fizetne káromkodások után. Hú, egyébként melyik szót védetnétek le? Tényleg, hogyha lehetne egy szót le lehetne védetni, melyik lenne az?
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
0: Én mondjuk most elárultam az enyémet, csak B betűvel kezdődik. Mindegy, Orsi Jönő O betűvel kezdődik, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Hihetetlen, de igaz, Lenny Kravitz a héten ünnepelte a 61. születésnapját. Egy igazi rock'n'roll kaméleon, aki nem csak énekel, hanem gitározik, dobol, zongorázik, fúvós hangszereken játszik, és a legtöbb felvételét saját maga veszi fel a stúdiójában. Stílusát a 60-as, 70-es évek határozzák meg, de mindig képes megújulni. Ő tartja a rekordot a legtöbb egymást követő Grammy-díja férfi rock előadóként. 4 év, 4 díj. Most pedig jön től az 1998-as világsláger, amire mindannyian felszállnánk. Fly Away!

0: Lenny Kravitz és a Flyaway! Köszönjük szépen, és repültünk, pedig ez még mindig az Opelval is slágerlista, úgyhogy vissza a földre, a hét sztárja Kylie Minogue. Na vissza 1987-be, megjelent az I Should Be So Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, aztán az Especially For You Jason Donovannal.
1: Nocsa!
0: És tarolt a kisasszony, egy butikban találkozott a mostani stylistjával, Williams Bakerrel, aki akkor eladóként dolgozott ott, és állandóan az ötleteivel bombázta Kylie-t. És ez Kylie-nak bejött. Az igyekezett, a kitartást meg talán az ötletek is. A 2000-es évek visszatérésének nagy durranásra, nem erre gondoltam, a Spinning Around volt, amelyet eredetileg Paula Abdul készített saját visszatérő dalának, hogy újra beindítsa a pop karrierjét. Hogy miért nem ő énekelte el, fogalmam sincs, mert nyilván Orsi ezt nem írta ide, de most akkor ezzel mit kezdjünk?
2: Mit tudom én?
0: Tehát, hogy a Paula Abdul csinált magának egy visszatérő dalt, amit aztán nem ő énekelt el, de miért nem? Miért nem?
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Miért nem?
4: Csendesen.
0: Most rebbentek föl a madarak egyébként a távolodó képen, tudjátok, a filmeken, de mindegy. A klip kihangsúlyozta Kylie tökéletes alakját, foronaciban táncol benne.
4: Ó, igen.
0: És miután nem tudta Kylie nevet levédetni, ugye a kereskedelmi láncban, a fenekét viszont igen. Mert ha nevét nem, akkor a tényleg, hát nem akart nagy feneket keríteni az ügynek, úgyhogy gyorsan 5 millió dollárra biztosította.
4: Ügyes!
0: Mondjuk ez csak annyit jelent, hogy a partnere egy beszaponozott strandpapuccsal nyugodtan használhatta.
2: Tiltakozom!
0: Miért? Be volt biztosítva. Különben, és mit csinál? Leesik. Kato és John Turn the Lines Afia új belépőként köszönjetek, fiú!
4: Megkísérts!
0: A 27.

0: Paradise with you. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise öt helyet rontott, Dua Lipa Don't Start Now visszatért a 26-ra, és most jön egy kis hatásszünet, mert jön Ors.
1: Visszapillantó.
2: Május 30-án ünnepelné 68. születésnapját Mari Fredriksson, a Roxette énekesnője. A svéd Dua a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb pop csodája volt, és Mari hangja milliók szívébe égett bele. 2002-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, és hosszan méltósággal küzdött a betegséggel. 2019-ben hunyt el, de a dalai velünk maradtak. Jöjjön most a Roxette egyik legnagyobb dobása, ami világszerte lista vezető lett, ez a The Look.

0: Roxette és a The Look. Új, de jó ez a dal. Ez egy, na, fia, micsoda gitár riff. Én nem annyira szeretem a Roxette-t, de ez a dal, ez tényleg jó. Kisebb üröm az örömben, hogy ez volt az a dal, amikor megláttam életem szerelmét egy másik férfivel táncolni, szorosan összefonódva, és a szájukat is használták a tánchoz.
1: Tiltakozom!
0: Én is megpróbáltam, csak nem mentem vele sokra. Szóval a szívem szétrepett, megrepett, összetört, meggyalázták, de a dal ettől még jó.
2: Nem akarsz sírni egy kicsit?
0: Érkezik a hétsztárja, amíg kiszokogom magam. Kylie Minogue. A londoni Madame Tussauds Múzeumban 4 különböző Kylie hasonmás van, csak az angol királynőnek van ennél több Kylie hasonmása.
2: Mi van?
0: Ha jól értem a hírt, otthon tart a vitrínbe, vagy tartott a vitrínbe Kylie hasonmásokat? Vagy inkább arról szól ez a mondat, Orsi, hogy a királynőből van több a Madame Tussauds-ban csak, mint Kylie-ból.
2: Igen.
0: És egyébként most ez mit jelentsen? Tehát, hogy csak az angol királynőből van több, mint Kylie-ból. Akkor ez valami méretes? Persze, nyilván. Hát ugyanabból a viaszadagból kijött 4 darab Kylie-ból. Hát, Karim Abdul-Jabbarból csak egy fél jött ki. Itt is a pénz dominál, gyerekek. A húga egyébként Danny Minogue szintén popstar, az öccse Brandon pedig operatőr. Esetleg még a családból valaki, aki érdekes lehet?
2: Nincs.
0: Akkor menjünk tovább. 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, ez mondjuk, na, hát a sztárok sincsenek biztonságban. És milyen ironikus, nem, hogy a fenekét biztosította be 5 millió dollárra, és erre mellrákot kapott. Nem tudom, hogy azt lehet-e biztosítani ilyesmire egyébként, de valahogy ez is azt mutatja, és nem viccet akarok belőle csinálni, hogy vannak elkerülhetetlen dolgok. Tehát ezt nem tud... Na, biztosíthatsz, hogy kitalálsz bármit, az élet az...
3: Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet.
0: Ja, nyújtja a számlát. Akkoriban az orvosok szerint 40%-kal nőttek a mammográfiai vizsgálatok, Kylie effektusnak nevezték, hiszen az ő hatására egy csomó nő észbe kapott, és elkezdte magát vizsgálni, ami nagyon jó. Csajok, vigyázzatok magatokra, menjetek el minden évben, csináljatok egy ilyen mammográfiai vizsgálatot, mert nem csak a kisgyerekekre van szüksége, a cicitekre.
1: Tiltakozom!
0: Most ezért, most mi az őszinteség is probléma már?
2: Aha.
0: Arra gondoltam, hogy nektek is szükség van rá, kedves lányok. Most nem is magunkra gondoltam, jó csak félig. Minden esetre felépült a rákból, ez jó, a betegségnek azóta is szószólója, ti meg tényleg csekkoljátok, hogy mi van, mert időben elkapjátok, akkor minden rendben van. Olyan, mint a Tempo a rap párbajom.
1: Micsoda?
0: Hát, hogyha időben elkapod, akkor mindegy, menjünk tovább. Alex Warren és az Ordinary a 24.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Darabig a la Giacomo Neil and Kid Rock és a Riptide a 22. Ray Dalton a 23. Orzsi pedig mindig az első, hogyha valamit hozni kell a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Május 27-én ünnepelte 78. születésnapját Presser Gábor, zongorista, énekes, zeneszerző, szövegíró, a magyar könnyűzen egyik legfontosabb alakja. Az LGT tagjaként és szólóban is rengeteg felejthetetlen dalt írt, amelyek meghatározták generációk zenei ízlését. Most visszarepülünk a klasszikus korszakba, jöjjön az egyik legismertebb LGT dal, a Ringasd el magad.

0: és a Ringassad el magad, legyél oly kedves című dal. Köszönjük szépen, hát ez örökzöld mindig jó. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát egy James Bond hírrel. Daniel Craig után ugyanis teljesen új irány jöhet.
1: Csak nem?
0: Na, a következő James Bond film körül továbbra is óriási a titkolózás, de több részlet is kiszivárgott a castingról. A producerek általában fiatalabb és modernebb Bondot keresnek Daniel Craig után, és több brit színész neve is felmerült. A benfentesek szerint most nem csak a külső számít, hanem az is, hogy az új 007-es mennyire tud új energiát hozni a franchise-ba. Hát a új energiák kellenek, a Besenyő Pista bácsit javaslom. Mekkora kémtevékenységet tudna folytatni?
2: Nem volt rossz ötlet.
0: Na minden esetre a lényeg az, hogy szeretnék megújítani a karaktert, miközben megtartják a klasszikus Bond hangulatot is. Nekem tök mindegy, csak a zene ne változzon, az mindent visz. A rajongók közben folyamatosan találgatnak, hogy ki lesz Craig utódja. Egy biztos, az egyik legfontosabb filmes szerepről van szó Hollywoodban. Menjen már a Besenyő Pista, ő bárkit letartóztat, neki mindig igaza van. Egyszerűen nem tud félre menni a nyomozás. Nem? De...
2: Így igaz.
0: Na, ugye? Megint igazabb volt. Vissza a listához, David Guetta és a One Republic Nem akarok várni című 21. századi dala következik a 21-en.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencé, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csoki futár. .com.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
9: Na nem, ezt nem tudom.
10: Tintahal. Igen.
9: Igen.
10: Meg a polip.
9: A polip is. Ami... Annak is van tintája?
10: Igen.
9: Úristen, mert, akkor...
10: Mert ugye az és pongyabobba is van.
9: Igen. Akkor lehet, hogy nálunk odahaza a faluba Sanyi bácsi tintahal? Mert mindig azt mondják, amikor bemegy a kocsmába, hogy na itt van a tintás.
11: Sokat tintázott.
10: Lehet, hogy sokat tintázott azért, mert ja. Sok kávét ivott, és akkor így, amikor nem ízlett neki a kávé és kikötte, akkor az úgy nézett ki, mint a tinta.
9: Ja igen, hát ezért tintás Józsi bácsi.
6: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány lány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama hírportál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazolfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a sláger.

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!
2: Hát üljenek a fiúk a lébe,

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

모습을 빌려줘 like relax 빛이 나 Track collect 겁니다 lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kis lány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a Pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger DJ.
4: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnhet, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, vázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére itt a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Én szerintem ezt már Mudzsai Zolinak mondtam egyszer, amikor itt voltál.
2: Hát köszönöm szépen, nagyon jó esik.
1: De nem ez a lényeg, ezért csinálod te is.
2: Ezért.
1: Hatással legyél másokkal.
2: Hatással legyek, és olyan dolgokat mutassak meg magamból, amik engem is töltenek, és a közönséget megtáplálják, vagy táplálnak.
1: No, Mudzsahid Zoltánnal beszélgetek, kedves hallgatóink, örülök neked, hogy itt vagy, az apropónak is örülök. Ez egy fontos év a te, ez, meg a ti életetekben?
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos év, igen, igen. Tulajdonképpen ugye
1: Lélekben? Tehát, hogy ezt úgy élitek meg a próbákat, a koncerteket, hogy ez egy jubileumi év?
2: Így van, ez egy jubileumi év, és hát ez egy jubileumi koncert, ami miatt most itt vagyok.
1: Köszönöm szépen. Akárhol lesz.
2: Igen, a Várkert bazárban lesz, be lehet mondani, hogy mikor.
1: Itt minden szabad, képzeld el, hogy ez az jó. A műsor, ahol kifejezetten kérem.
2: Tehát Várkert bazárban lesz, június 7-én, vasárnap este 7 órától mindenkit nagyon-nagyon várunk erre az ünnepi 20 éves jubileumi nagy koncertünkre, amire, ahogy mondtad is, nagyon-nagyon készülünk, és az az igazság, hogy azért is vagyok nagyon elérzékenyülve, én a csapathoz 8 éve csatlakoztam, és ami ennek a nagyon fontos része az, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor abszolút a zenekar reflektált rám, és egy picit új irányba vittem a bandát, sokkal inkább nyitottunk, ugye ebből a swinges érából én azt gondolom, hogy mára már egy ilyen pop-swinges, fúziós ilyen egyveleget, ami egyébként nagyon-nagyon közönségbarát, és ezen túl, ahogy mondtam neked, hogy el vagyok érzékenyül, az amiatt van, hogy két saját dalomat is be fogom mutatni ezen a koncerten, ami az utóbbi életszakaszomból inspirálódott, tehát abból merítkeztem, és nem volt könnyű.
1: Hát igen, de a zenével mégiscsak sikerül kimászni belőle?
2: Nem csak a zenével, sok minden mással is, okay. De a zene gyakorlatilag ennek egy égköve. Tehát ott...
1: Tehát segít a zene, vagy nem itt ez?
2: Ahogy ne segítene, hát a zene nem lenne, én már rég nem élnék.
1: Hát meg gondold el, hogy te sem élnél, de valószínűleg a közönségnek mennyi erőt tudsz, és tudtok adni?

0: tapsolt, és körülbelül 200-an utána csak hozzám akartak érni, és a zenekartag tagokhoz.
1: Ennyit számít a zene ereje, hogy ennyit, az tényleg univerzális, és megértik.
0: És nem értették a szöveget, de a zenét értették.
1: Na de akkor ezek szerint mégiscsak valami átment.
0: Igen, abszolút átment, hogy valami hiteles dolgot, meg önazonos dolgot, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy amikor bejöttem a zenekarba, voltak olyan zenei stílusok, amivel én nem értettem egyet, és a zenekar abszolút reflektált rám, és mondták, hogy Zolikám, az lesz, amiben jobban, jól érzed magad. És ez egyébként korábban soha nem volt. Azt el kell énekelned. Hát azt én annyira nem érzem. Itt ilyen nincsen, és emiatt önazonos lehetek, és ez szerintem az önazonos légkörben lehet jókat alkotni.
1: Az biztos. Tehát akkor ezek szerint ez egy fontos egymásra találás volt.
0: Nagyon fontos. Neked talán az életem ilyen? Egyik legfontosabb.
1: Ezt akartam kérdezni, látod, hogy az életedben voltak-e ilyenek?
0: Ennyire fontos nem volt, de hát azért mi is nagyon-nagyon, itt nyilván a zenekar 20 év alatt, én a 8 év alatt nagyon-nagyon sok irányt kóstoltam meg, nekem azért van egy nagy szerelem, a Tánccal Fesztiválos világ is, egyébként ezt is annak idején a Várkertbe sikerült bemutatni Szécsi Pálnak.
1: Pont akkor beszélgettünk, igen.
0: Igen, akkor ez most már szerintem, úristen, lehet, hogy 3 éve volt.
1: Látod, gyakrabban kellene találkoznunk.
0: És mind a mellett, hogy nagyon szeretem a Tánccal Fesztiválok világát, ugye Máté Péter, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa, tehát ezek ilyen olyan előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelgek. És ugye a swing, a jazz. Én a Zeneművészeti Akadémián végeztem 2006-ban, osztálytársam volt Fábián Júli, mi együtt végeztünk. Aztán én 2018-ban megcsináltam a mastert is. Szóval valahogy így a jazz zene, a swing az mindig is az életemet jellemezte.
1: És ez egy mívesebb muzsika, ugye?
0: Igen, hát most a jazzen belül is, igen, tehát sokféle válfaja van. Én azt gondolom, hogy abszolút ezt a könnyed, populáris, de mégis izgalmas, és tele van érzelemmel. Amikor tényleg az van, hogy ugye a hallgatóknak mondom, hogy akik nem ismernének még minket, a zenekar az úgy tevődik hozzá, hogy van egy alapritmus szekció, ugye dob, basszusgitár vagy bőgő, mert bőgős dalok is vannak, illetve gitár, zongora, és aztán van egy fúvó szekció, ami megadja ugye ennek az abszolút a csízióját. Két trombita, bariton szakszofon harsonya, az váltakozva van, illetve tenor szakszofon. És így tevődik össze a fúvó szekció, és hát ez egy orbitális nagy örömzene, tényleg nagyon-nagyon-nagyon patetikus, ahogy ezek a dalok megszólalnak, és mind a mellett, hogy saját dalokat is játszunk, mi azért arra odafigyelünk, hogy ahonnan indultunk, ugye a 20-as, 30-as évek swingérától kezdve egészen a napjainkig olyan dalokat, popdalokat dolgoztunk át, akik előtt szintén nagyon tisztelgünk, és 2024-ben egyébként megjelent egy Respect című lemez, tisztelet.
1: Én szeretem
0: Elton
1: azt a
0: John, Stevie Wonder, George Michael, Queen, olyan dalokat dolgoztunk fel saját arculatunkra, amelyeket így biztosan nem hallotta a közönség.
1: Úgyhogy szívből ajánljuk egyébként, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor keressék a ti oldalaitokat.
0: Igen, mindenféleképpen, és jöjjenek el, mert tényleg szeretnénk minél nagyobb közönséggel ünnepelni.
1: No, nagyon-nagyon, most akár az író is beszél belőlem, hogy ennek a zenekarnak a működése az eleve egy csoda dolog, hogy tényleg egy új énekest befogadtak, és a közönség is elfogadott. Igen. Ezzel a zenekarral. Ugye itt valószínűleg ebben a műsorban majdnem minden énekes járt itt szerintem a Gruppenswing történetéből, talán csak az egyik nem, aki aztán pont előtted volt, Bálint volt.
0: Igen,
1: előtted.
0: Igen, Magyar Bálint.
1: Aztán ő nem volt egyedül, de nagyjából lehetett követni a zenekar sorsát, de hogy, és azért ez nagyon ritka a mai pop, a magyar popzenében, hogy elfogadnak új énekeseket egy már bejáratott zenekarnál.
0: Igen.
1: Ez ilyen szempontból is egy fontos
0: találkozás. Nagyon jó az észrevételed, és pont emiatt szerettem volna, hogy reflektáljanak az én stílusomra, mert hogyha abban maradok mondjuk, amit a Gájer Bálint csinált, ugye, annak idején, akkor lehet, hogy a közönség is azt mondta volna, hogy hát az a Bálintnak jobban áll. Viszont a Bálint ebben a nagyon authentic swing, ez tényleg vitathatatlan.
1: Te egyébként nem is énekelsz olyan dalokat, amiket
0: dehogy
1: ő...
0: Dehogy nem, hát azok is Gruppenswing dalok, csak egy picit átformáltam,
1: tehát
0: egy picit máshogyan.
1: Egy itt van a fejemben, a Szép volt, jó volt a szerelem ennyi, az...
0: Azt éneklem. Azt éneklem? Ez volt a szerelem ennyi,
1: ez volt a szerelem ennyi, ez
0: igen,
1: a címe.
0: Igen. Egy picit átkonvertáltam a saját ízlésemre, egy picit áthangszereltük, és abszolút...

0: illik hozzám, és senki nem mondta. És kérdésedre a válasz, hogy igen, ez egy nagyon hálátlan feladat, amikor egy működő zenekarban ugye egy frontember érkezik, akkor természetesen óhatatlan, hogy hasonlítják ugye az előzőhöz. Az én esetemben én azt éreztem, hogy abszolút magamivá tettem a dalokat, és emiatt erre nem került sor, vagy ha került is, akkor nem jutott hozzá.
1: Jó, meg már 8 évről beszélünk, tehát most már az, hogy elfogadnak, vagy nem fogadnak, elfogadnak. Persze, hogy elfogadtak, tehát ez az alap, de ugye itt
0: de az... Nem azért, mert annyira régóta vagyok, és már megszoktak.
1: Nem, de hát, hogy most azért nyilván ez egy a jubileum miatt most idézgethetjük a korszakokat, mert belefér. Hát hiszen ti is ezt fogjátok.
0: Abszolút. De egyébként ez a például tenni. Az Ez volt a szerelem, vagy az Amíg élek, ezek a dalok jelen vannak a koncertjeinken. Hát.
1: És ugye ne felejtsük el, hogy azért ez a zenekar sokáig egy énekes nőre, a Rékára, Mihály Rékára épült, tehát ez is egy másfajta elfogadtatás, hogy a hölgy után kellett a férfit. Mert most már azt hiszem nincsen melletted, ugye énekes?
0: Nincs.
1: Tehát te vagy egyedül a front.
0: Én vagyok egyedül a front, ez így döntöttünk. A Réka után jött még egy hölgy, a Molnár Enikő, de aztán valahogy azt éreztük, hogy, és tényleg nagyon-nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy hogyan kéne továbbvinni a zenekar sorsát, jövőjét, és mondtam, hogy én szerintem egy megújulás kéne, és teljesen egy új irányba vinni.
1: Ez egy jól bejáratott brand név egyébként, a Gruppenswing?
0: Most már úgy futunk, hogy Mucsai Zoltán is a Gruppenswing. Én azt gondolom, hogy egyre inkább az nagyon-nagyon jó megkereséseket kapunk, ahol szerepelünk, ott nagyon-nagyon szeretnek minket. Van olyan, ahol kétszer is ebben az évben visszahívtak.
1: Mm-hmm. Jó, hát a Várkert Bazár is egy ilyen impozáns hely.
0: Igen.
1: Talán
0: igen.
1: Azt a múltkor már megbeszéltük, hogy nyilván tudod, hogy mi volt ott korábban az IFI Park.
0: Igen.
1: Hogy ez milyen történelmi helyszín ilyen szempontból, az a magyar zene történetében.
0: Igen, a popkulturális.
1: De az benned is van ilyenkor, amikor ott vagy?
0: Képzeld el, hogy én nagyon-nagyon jóba vagyok a Litva Imrével, 100 fok Celsius vezetőjével, és ő mesélt nekem sztorikat, mert ők meg akkor léptek föl. Igen, és ő nagyon nagy Gruppenswing rajongó, most is ott lesz a koncerten, és ő mesélt, hogy ő még az Újvárkertben nem járt, csak a régibe, a nagyon régibe, mert hogy ők ott zenéltek még azzal a country műsorukkal, és ez annyira...
1: Csoda idők voltak azok is.
0: Igen, és egyébként Litva Imi mesélt nekem még annak ezen Széchi Párról is, együtt léptek föl. Ez brutál ilyen történelem van.
1: Az biztos. Hát és egy olyannak mondod ezt, aki a Cserháti könyvet írta, ugye a Cserháti Zsuzsa életét összetört szárnyak címmel, úgyhogy én még valamelyes benne is voltam ezekben a sztorikban, és imádom azt a világot, de be tudtad vinni ezt a Gruppenswingbe is?
0: Nem is szerettem volna.
1: Tehát akkor most a bulin nem lesz táncdal?
0: Tánccal nem lesz a bulin.
1: Csak bulin... saját mujahid dalok.
0: Mujahid dalok lesznek, Gruppenswing dalok lesznek, és lesznek feldolgozások, amit sajátosan játszunk, és lesznek a klasszikus feldolgozások. Most mondhatok egy-két dalt, a New York, vagy a Feeling Good, ezek ilyen alap dalok, amiket nagyon
1: szeretek. Ha ennyire lehet spoilerezni, akkor csak azért lehet. Kérdezem, mert engem meg mindig az érdekel ez a fejlővésem, hogy hogyan kezdődik egy koncert. Ha van intro, az oké, de az intro után mi az első dal?
0: Igen, ez nagyon fontos, ugye ez ügyben is a zenekarvezető Csík Tiborral összeültünk, hogy azért óhatatlan, hogy az egész lemez nem tudjuk eljátszani, hát van vagy 60-70 dal, amit a Gruppenswing írt, illetve én is köztük, Lőrinc Ádám, annak idején ugye Péli Barnabás is írt, Elek Norbert, Romhányi Áron, tehát rengeteg előadója volt, a dalszerzője, szövegíró, a zenekarnak, és ilyenkor, amikor leülünk, akkor el kell dönteni azt, hogy mi az, amit kihagyunk, és mi az, ami nem. És nyilván a végső szó az enyém, mert én fogom elénekelni, tehát, hogy olyan dalokat választottunk, ami nagyon közel áll hozzám, nagyon hiteles tőlem, önazonos, amit az elején is említettem, és így nagyon-nagyon fontos az, hogy az első dal, az első lemezről a címadó dal legyen a Swing, Amíg élek, ugye 2009-ben jelent meg ez a lemez, és ezen szerepel az Amíg élek, ez volt az első dal, amivel országos ismertségre tett szert a Gruppenswing, és ezzel fog indulni. Ennyi spoiler árulok.
1: Oké. Érdemes lesz. Mikor van pontosan még egyszer? Csak hogy
0: a jubileumi koncertünk június 7-én, ez egy vasárnapi nap, este 7 órától a rendezvényteremben, a Várkert Bazárban.
1: No, szívből ajánljuk mindenkinek egyébként a hallgatók közül. Ilyenkor te már lélekben készülsz erre? Tehát oké, hogy próbáltok, de hogy ezzel kezd fekszel, tehát ezt így valahogy így képzeljük el?
0: Így van, minden dalszöveget memorizálok, még olyanokat is, amiket már évek óta énekelek, egyszerűen nincsen hiba, százalék hiba lehetőség, tehát ezzel fekszem, ezzel kelek, nézegetem a sorrendet, úgyhogy talán valahol kéne egy pici változtatás. Ugye lesz egy olyan, mivel ugye ezt most mi show koncertnek hívjuk, azért itt több, kicsivel többet rakunk bele, mint egy normális koncerten. Fogok öltözni is, azok mindig nagyon nagy, tehát az mindig nagyon nagy kihívás, mert olyan izgalom van, hogy 3 perc alatt hogy tudok teljes
1: szettet. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időd van.
0: Ebben lesz majd segítség, de 2,5 perc.
1: Addig tehát a zenekar játszik.
0: Addig a zenekar játszik, mert vannak olyan blokkok is, ami instrumentális, illetve a Lőrinc Ádámnak is lesz egy saját dala, amit be fog mutatni most először. Ő a zongoristánk, zeneszerzőnk és a zenekar vezető. És addig is ott is van egy kis szuszanásnyi időm, ahol meg tudok egy kicsit újulni, frissülni. Ez az egyik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy kiemeljem, hogy olyan show elemek is lesznek, amikre mi most már egyre inkább fektetünk hangsúlyt, koreográfia, a fúvó szekcióval, olyan show elemeket csinálunk. Szoktam mondani, hogy a Bruno Mars koncerteken lehet ilyet látni, amikor a zenekar is elől van, és együtt táncolnak, együtt mozognak ott a fúvó szekció.
1: Én most napi szinten nézem ezeket, de akkor te már végignézted a Romantic Tour-ra?
0: Azt még nem néztem meg.
1: Akkor ezt nézd meg.
0: Brutál?
1: Hát brutál az egész. Egy lassú dallal, egy lírai dallal nyitja az egészet, és...
0: Hát az a lemez, az rongyosan hallgattam, hát ez valami fantasztikus.
1: Tudod, amikor valaki rizikózik a szerelemben, ezzel nyitja a ezért, és 40 ezeren, vagy éppen ahol többen van, akkor 70 ezeren üvöltik vele a lassú dal. Tehát nem az, hogy berúgja az ajtót. Tényleg ez egy jó kérdés, vagy jó téma ilyen szempontból, hogy be kell rúgni az ajtót?
0: Hogy érted?
1: Hát egy koncertem. Vagy lehet lírával kezdeni. Mitől függ?
0: Egyébként most, szintű? Hogy mondod, szerintem lehet, de ha a zenekarnak mondanám, azt mondanák, hogy nem. Aha. Nem lehet. Hát szerintem egy például voltam nemrég Beyoncé koncerten, és ő is egy lassú dallal indított. Uh-huh. Az intro után, természetesen az intro az ilyen nagy stroboszkóp és izé, de amikor ő megjelent a színpadon, egy lassú dallal, egy lilai dallal indított, és nagyon nagyot ütött. Egyébként most adtál egy ötletet.
1: Na hát, nézd meg.
0: Jó, mindenféleképpen.
1: Mert zseniális az egész. Mint ahogy gondolom, a június 7-e is zseniális lesz.
0: Így van, a Márkert Bazárban mindenkit nagy szeretettel várunk, és azért is, mert mondom, most először olyan koreográfia próbákra járunk, már 5 próbán túl vagyunk, Karcoki Dalma, a táncművésznő, ő a koreográfusunk, olyan elemeket csinál, ami tényleg, tehát még hogy is mondjam el.
1: Tehát tényleg, egyszerre próbáltok?
0: Egyszerre próbálunk, ugye van a zenekari próbák, és vannak a koreográfiai próbák, ahol a fúvó szekcióval mi 5-en ilyen térformákban mozgunk, egyszerre balra, jobbra, ezek nagyon-nagyon jól mutatnak.
1: Hova fértek be ennyien? Hol próbáltok?
0: A Dürer stúdióban van ott a nagy terem, és ott elférünk.
1: Jó, oké, elfér mindenki. Hát illetve a másik szakmai kérdés, ezt szoktam a pályatársaitól itt kérdezni, hogy ugye a próbán hallotok valamit. Én nem tudom, hogy szólnak egyébként a próbán a dalok, de nagyon másképp szól majd ott a helyszínen?
0: Hát próbán sose szól azért annyira jól, hát a technika ugye nem olyan. És tényleg olyan furcsa szokott lenni, hogy van ugye a hangmérnökünk Németh Ádám, ő egy brutál jó hangmérnök, és most már hál' Istennek olyan stabilitás van, hogy koncertről koncertről, ugye nekem fülmonitorom van, ugyanaz szól, tehát
1: na de akkor
0: ezt
1: mondd már nekünk, mert nekünk meg nincs fülmonitorunk a közönségben. Mit hallasz?
0: Igen, hát ez úgy néz ki, hogy mindenkiből annyit kérek, ugye a zenekarban, ugye egy nagyon hangos zenekarról beszélünk, tehát ott a fúvó szekció, a ritmus szekció, ugye 8-an vannak a színpadon, akik csak zenélnek, plusz én énekelek, és a Lőrinc Ádám még vokálozik is, és ugye ezeket az arányokat így a fülesemen be kell állítani, és amikor koncertről nyilván vannak finom hangolások, megszokom azt a hangzást, akkor most, hogy kifelé mi szól, meg hogy a kontrolládákból, az már egy nagyon elavult régi módszer, nagyon sokan szeretik, és én is egyébként.
1: De meg tudnád csinálni úgyis a koncertet?
0: Meg, hogyne, hát így kezdtük, és sőt, nagyon sokáig. Még egy évvel ezelőtt is én nem is használtam fülmonitort.
1: Tényleg?
0: Igen, csak ugye észrevettem, hogy nagyon fárad a hang. Tehát, hogy abban is nagyon segít, hogy jobban tudsz dinamikázni.
1: Aha. Na jó, ezek finom, már szakmai.
0: Igen. De hogy a komfort meg a biztonság az a fülmonitor megadja, és tényleg teljesen úgy érzem magam, hogy megvan a két szárnyam, és csak repülnem kell.
1: A közönség meg veled repül.
0: Így van, bízunk benne.
1: Ezt szeretném mindenkinek javasolni, tényleg akkor, kedves hallgatóink, június 7-e Várkert bazár. Elmondtuk, hogy hányadik születésnap?
0: Én az elején elmondtam, de jó, akkor elmondom. 20 éves a Gruppenszín
1: zenekar. Oké, én tudtam csak, hogy valóban elhangzott-e. Amikor te csatlakoztál hozzájuk, azért benned volt az a fajta felelősségérzet, hogy ez mégis akkor már közök szerint 12 éve létező zenekar volt, ha már 8 éve
0: igen,
1: van.
0: Igen, 12
1: hogy
0: éve.
1: Hogy itt ennek van egy felelőssége, azzal foglalkoztál, vagy nem különösebben érdekelt?
0: Az elején, amikor még volt ugye a Réka, akkor ugye annyira nem kellett foglalkoznom. Mikor már úgy, hogy mondjam, tehát azért nyilván ez egy folyamat, hogy mikor van, amikor magamévá érzem. Az elején nyilván óhatatlan, amikor a kívülálló ember kerül be egy működő csapatba, akkor még kívülálló vagyok. Tehát ugye a sikereket annak idején nem velem érték el, utána ugye telt múlt az idő, velem is értünk el nagy koncerteket, sikereket, és onnantól kezdve én is ugye teljes válszélességgel ugye a zenekarért éltem, ők is értem, és eljutottunk egy olyan szintre, amikor azt mondtam, hogy na, akkor most van az a pont, amikor teljesen sajátomnak érzem, még a régi dalokat is, amik például ugye nem rám írtak annak idején. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon nagy a felelősség, mert tulajdonképpen rajtam áll vagy bukik.
1: Abszolút. Mondtad, és most nem, ugye ez nem egy bulvárműsor, most nem fogok ráugrani a témára, csak annyit mondj, hogy most egyébként jól vagy.
0: Nagyon jó.
1: Tehát mondtad, hogy ott volt mindenféle, amivel a zene segítségével...
0: Így van. A zene segítségével ki tudtam belőle mászni. Ez tulajdonképpen nagyon-nagyon sok ember küzd ezzel. 3 évvel ezelőtt először életemben azt sem tudtam, hogy mi az. Egy roham jött, és aztán később kiderült, hogy ez egy pánikroham, de hát ennek nagyon-nagyon erős formája volt. Mentő, kórház, végig mentem mindenféle kivizsgáláson.
1: És amikor elég... kiderítették, hogy nincs igazából semmi szervi.
0: Igen, elég hamar kiderítették, hogy nincs, egy elég átfogó és diagnosztika volt, és aztán én nem értettem ezt a helyzetet. És nyilván ugye ott utána szakemberekkel kellett ezt megvitatnom, a mai napig járok terápiára, nem szégyellem, foglalkozom magammal, teljes életmód váltás, nagyon-nagyon sokat vagyok egyedül, szeretek egyedül lenni, sokat gondolkozom, sokat pihenek, ezeket egyszerűen, tehát van egy szint, amikor az ember rendszertelenül él, és lehet azt csinálni, de egyszer csak
1: benyújtják a számlát.
0: Benyújtják, és elég keményen.
1: Aha. Azt kell, és mondjam. Akkor rohamok már nincsenek?
0: Rohamok már nincsenek, még ha jön is, akkor fel tudom azt mérni, hogy ez az lesz, és akkor kicsit félre kell vonulni. Nyilván színpadon ez nem túl szerencsés, volt már olyan is egyébként, akkor úgy éreztem magam, mint a háborúba indulnék, és ott a frontvonalon addig harcolok, míg élek, és aztán ezeket le tudtam küzdeni. Vannak módszerek, amivel ezeket lehet kordában tartani.
1: Hát köszönöm az őszintességet, mert biztos, hogy nagyon sok hallgatónak tudunk ezzel, vagy segítettél most tudat alatt, hogy erről beszéltél, várlak vissza. Ne teljen el most már sok idő.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Beszélgetés között kéz és lábtörést, illetve hát sok csillogó szempárt, inkább azt mondom, ott június 7-én a Várkert bazárban, akkor a tiéd meg a tiétek is csillogni fog. Üdvözöljük az egész zenekart, vigyázzatok magatokat.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Mudzsai Zoltánnal beszélgettem, akit szintén a közösségi oldalon kövessenek, szeressenek, azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, hogy a zenekarét és a Gruppenszinget is megtalálják az összes közösségi oldalon. Zolitól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És egy szobrászművész, aki ráadásul a képzőművészeti egyetem szobrász tanszékének az adjunktusa, nagyon is hatással tud lenni erre. Erős Apolkát köszöntöm nagy szeretettel.
3: Én is
1: örülök neked.
3: Le. És köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
3: öröm
1: megtörténik. Hát nekem meg az az öröm, hogy hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra.
3: Igen.
1: Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra, szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe egyébként, neki ezt majd mondd el, te kérlek.
3: Rendben.
1: Az egész rendkívül izgalmas, ahogy beléptél ide, mondtad, hogy több szál összefut itt ebben a műsorban. A Fazakas Rékától, aki ugye folyamatosan visszajár hozzánk, mint kurátor, művészeti író, de a Dóka, Dóra Attila, Dóra Attilával, vagy Luca, tehát sokan, nagyon sokan, a képzőről is nagyon sokan járnak, ráadásul ugye olyan kurátor társaid fordulnak meg ebben a műsorban, akik szintén dolgozol, gyakorta. Örülök neked. Most már nem mondom többször. Hogy van most a lelked? Mert ahogy látom, nem olyan régen nyílt.
3: Hát köszönöm szépen, a lelkem az kicsit izgálga, de azt hiszem ez egy az általános mitől? Állapot. Hát,
1: a művész lényed mondja ezt? Vagy a megnyitó utáni?
3: Hát inkább a művész lényem, tehát mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói elét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység, nagyon az sok más van. Is van, persze.
1: Mennyi ideig tartott, vagy készült most ez a kiállítás? Hát mindig őszintén... a Rékától is kérdezem, amikor jön, és elképesztő számokat mond.
3: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas druk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
1: Na de várj, apuka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy Munkácsy Díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy kiállítást?
3: Abszolút adatban. Megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
1: Ja, értem.
3: Tehát én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
1: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
3: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről.
1: Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
3: Igen. Tehát én az egyetemen
1: is azt tanultam, és szabad ne feled, bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar. Hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
3: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy mély csönd, uh-huh. ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
1: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, de ezt még majd egy párszor elmondom, hogy megragadjon, meg megmaradjon az emberekben. Azért pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen kiállítás után, az, most én nem tudom, csak tapasztalom azoktól, akik bejárnak ide a műsorba, és mesélnek róla, hogy megnyugszik az ember. picit. Hát én nem tudom nálad most ez hogy van, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni? Tudod úgy nézni azzal a szemmel az alkotásaidat?
3: Nagyon fura, mert a mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitó, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató az én megélésem.
1: Ennyivel a hátad mögött, meg ennyi eredménnyel, meg mindennel?
3: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
1: De lehet, hogy addig jó, nem?
3: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember, én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műteremben elengedtem a plasztikát.
1: És mondjuk az adjunktus éned ezt hogy kezeli? A diákok mennek és megnéznek?
3: Az adjunktus énem egy nagyon fontos összetevője az énemnek. Fantasztikus dolog egy egyetemen oktatni. Fantasztikus dolog...
1: De felelősség is, nem?
3: Abszolút. Nagyon-nagyon mély felelősség, tehát kapcsolódási lehetőséget kapni arra, hogy fiatal felnőttekkel, a pályájuk elején álló alkotókkal az ember kommunikáljon szakmáról, lehetőségekről, kihívásokról. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő életüknek vízválasztója egy egyetemi periódus, hanem ugyanúgy visszahat ez ránk oktatókra is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mennyire hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, vagy inspirálódni általuk. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha egy család lennénk. Nagyon személyes, nagyon bensőséges a képzőművészeti egyetem, pláne a szobrász tanszék. Egy pici közösségről van
1: szó. Hol vagytok egyébként helyileg?
3: Hát szerintem a Paradicsomban, tehát a Bajza utca által határolt Epreskerti terület.
1: Hát az tényleg az egyébként.
3: Igen, hát
1: azt mondtam is a kollégádnak a minap, hogy pont láttam ezt a, hogy hívják az utcai kiállítás?
3: A kerítés kiállításunk.
1: Kerítés kiállítás, zseniális.
3: Igen. Borovi Dániellel közösen vagyunk a kurátorai annak a tárlatnak.
1: Innen üdvözöljük őt, nemrég beszélgettünk ugye vele is. Na most, amikor a képzőn ugye jubileumi év van,
3: igen,
1: ezért van ennyi kiállítás, trubl kiállítás. Ennek a, hát nem tudom, minek nevezzem, felelőssége? Az mennyire nyomja a válladat, amikor te alkotsz? Vagy ezt azt teljesen tudod külön kezelni? Mert mégiscsak azon a katedrán állsz, ahol annak idején ő is. És ez valószínűleg, gondolom én külsősként, valamit jelent.
3: Mindenképpen, de amikor az ember jelen esetben, én például a szobrász életutat választottam, az is egyfajta kapcsolódás egy hatalmas, sok ezer éves folyamatban. Nincsen különbség szerintem a között, hogy a 21. század elején, vagy időszámításunk előtt 1500-ban alkotott valaki. Tehát az anyag tisztelete, a gondolat átvitele, az a fajta közlési kényszer, illetve lehetőség, ami egy alkotónak megadatik, az ugyanaz. A körülmények más.
1: Ez nagyon fontos gondolat, ezt még senki nem mondta itt nekem az elmúlt években, de ezt most megjegyzem.
3: De ez
1: tehát
3: az
1: egy
3: az,
1: ősi ami... folyamatba kapcsolódt,
3: igen.
1: Vagy tehát kapcsolódtok mindannyian.
3: Ez egy láncolat, egy nagyon szép feszes ív, és az egyetemi oktatás és az egyetemi lét is ilyen, hogy vannak kiváló, kimagasló elődök, akik megteremtik a lehetőséget, aztán akik tovább fűzik, akik formálják, alakítják a kor szelleme szerint az intézményt, és bízom benne, hogy mi is ennek részesei lehetünk oly módon, hogy meghalljuk a kihívásokat, és megtaláljuk rá a releváns válaszokat.
1: Na már megérte bejönnöm ma. Mert ezt elviszem magammal, ez akkor ezt én lefogom a saját területemre fordítani, mert ez a rádióra is ugyanígy igaz, meg az írásra is. Na, köszönöm az értékes gondolatokat. Mesélj kérlek a kiállításról. És még el sem mondtuk a nevém. Hogy kell ezt kimondani? Hát azért akarom veled kimondatni.
3: Hát ez egy interpretációs kísérlet, Niobe kiállítás.
1: Okay.
3: És kicsit szétszálaznám ezt a pár szót. Tehát az interpretációs kísérlet tulajdonképpen az én szobrászati munkaprogramomnak a neve, tehát a doktori kutatásomat is ez alatt a szókapcsolat alatt folytatom. Niobe pedig egy nagyon fontos történet, a görög mitológiának egy meghatározó történeti egysége, aminek a középpontjában a hübrisz fogalma áll. És nem azért választottuk Fazakas Réka kurátorral ezt a Niobe kiállítási címet, mert konkrétan a görög mitológiába szeretnénk visszalépni és visszaléptetni azt, aki a kiállítást szemléli, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a fogalmak bár átlényegülnek, a mindennapjainkra igazak. És a görög mitológia például egy olyan varázslatos végtelen tó, amiben nagyon sok arra érdemes történet van, hogy egy picit elgondolkodjunk általuk a mindennapjainkról. Tehát a hübrisz egyfajta gőg, egyfajta határátlépés, az ember a saját határainak a nem helyén kezeléséről szól.
1: Uh-huh. Fő, de fontos téma pedig.
3: És ez nagyon... úgy gondolom, hogy ez az életünk nagyon sok területén komoly tükörbenézést kéne, hogy generáljon. A másik olvasata a Niobe történetének, és látod a szobornak a fotóját a kiadványnak a címoldalán, ő fájdalmában meghalt. Tehát isteni léte ellenére egy halandó halált volt képes halni, és ez a fájdalom, ez valahogy a szobrászattal és az oktatással, és én úgy gondolom, hogy a jelen élet periódusomban összekapcsolódik. Tehát utaltál már rá, hogy adjunktusi lét, szobrászi lét, ezek összefonódnak. Rengeteg kérdést vet föl mind a kettő az ember énével kapcsolatban. Ezeknek a megválaszolására ugye más-más út van alkotóként, illetve oktatóként vagy kutatóként, de az ember elfárad menet közben, elbotlik menet közben, adott esetben elesik. Viszont a kérdés szerintem a sok alapkérdésen túl az, hogy ezt megmeri-e az ember mutatni, megmerem-e a hallgatónak mutatni, megmerem-e egy kiállításon mutatni azt, hogy...
1: De te gondolkodtál ilyeneken? Hogy mered vagy nem? Vagy tetted ösztönösen a dolgodat?
3: Persze. És szerintem nagyon fontos az, hogy tudatosan merem a hallgatóimnak is megmutatni a vívódásaimat.
1: Aha.
3: Sokkal őszintébben tudunk kapcsolódni egymáshoz, és azt hiszem, hogy ezáltal nyitottabbak is arra, hogy közösen tudjuk formálni a gondolatokat.
1: Akkor most az alkotóművész, kifejezetten a szobrászművész kérdezem. A fájdalmat, és nézd el nekem a kérdést, hát nem vagyok szobrász, fogalmam nincs, hogy ez hogy van. A fájdalmat nehezebb megmutatni, mint az örömöt?
3: Én szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl. Hasonlóval sem találkoztam még, és ennek kapcsán nem azt mondom, hogy váratlanul ér, hanem a magamban hirtelen megfogalmazó dóválasz ér váratlanul, ez attól függ, hogy milyen periódusa van az ember.
1: Tehát, hogy milyen lelkiállapotban igen, vagy.
3: Igen, aha. Igen.
1: Jó,
3: igen.
1: Jogos. Igen. Logikus egyébként, amit mondasz.
3: Igen, egyébként meg, hogyha szigorúan forma tanilag néznénk a dolgot, én azt hiszem, hogy az öröm ábrázolása egy emberi arcon sokkal nehezebb.
1: Tényleg?
3: És én ezt úgy értem, hogy sokkal közelebb van egy groteszkhez. Uh-huh. Tehát sokkal...
1: Karikírozhatóbb?
3: Igen, igen, és pont ez a csapda helyzet benne. Aha. Tehát egy fájdalmat hitelesen ábrázolni szobrászati eszközökkel egy emberi arcon egyszerűbb, pont azért, mert az öröm az lehet, hogy valami nagyon könnyed, felszínes, negéder cukormázas irányba vinni el a plasztikát, ami az én esetemben biztos, hogy nem lehet cél.
1: Réka, Fazakas Réka kiállításod kurátor azt írja rólad, hogy te egy örökösen kísérletező művész vagy. Amit valószínűleg át is jött most ezekből a mozaik darabokból, de például tehát Rékának itt mi dolga volt ebben a kiállításban? Mert azt mondtad, ez fél év.
3: Rékával nagyon jó és személyes a kapcsolatunk.
1: Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz? Vagy neked volt ő egy biztonsági, mit tudom én, fogódzó?
3: Két irányú a történet, az ő fejében is kirajzolódott egy kiállítási összkép, és az én fejemben is. És ezek oly módon találkoztak, hogy nagyon-nagyon minimális módosításokkal fette egymást a két kép. Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy fogódzók voltunk egymásnak, inkább megerősítések, visszacsatolások, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hasonlóan gondolkodunk.
1: Uh-huh. Mert csak hogy értsem, hogy készültek az alkotások folyamatosan, de ő abba beleszólt? Vagy adott tanácsokat?
3: Nem. Nem. Réka olyan alkat és olyan kurátori szemlélettel bír, hogy ő figyel. Uh-huh. És azt hiszem, hogy ez a figyelem nagyon nagy segítség volt nekem. És amikor beszélgettünk szobrokról, neki viszont visszacsatolás volt az, hogy helyes irányban gondolkodik, tehát nem értelmez félre semmit, amit ő lát formailag.
1: Tehát fontos a része volt a folyamatnak.
3: Természetesen, igen, igen.
1: Na, mindjárt el fogom mondani még egyszer természetesen az összes elérhetőséget, fontos dátumot, minden, de akkor egyetlen egy kérdés erejéig, meg most már lassan a végén is vagyunk, hát jó társaságban repül az idő, ugye? A tanári mi voltodra? Érzi jól ezt a kérdést is. Találkoztál-e önmagaddal? Láttad-e azt a tüzet, akár azokat a vívódásokat, azokat a szenvedélyt, ami benned megvan másban, a tanítványodban? Vagy ez nem is feltétlenül szükséges?
3: Elég speciális a helyzet. Egy olyan tanszéket képzelj el, ahol nincsen női oktató.
1: Te vagy ez egyedüli?
3: Mióta a szobrászmesteriskola Stróbla Lajos által létrejött, én vagyok a második nő, aki státuszban oktat. Aha. Ezen a tanszéken.
1: Ezt nem is tudtam.
3: Ennek számos oka van, és számos okozat folytán nagyon érdekes relációk alakulnak ki köztem és a hallgatók között. Férfi mesterek jelenléte határozza meg a tanszéket, ugyanakkor a hallgatói körnek jelentős hányada női hallgatóból áll. És pont emiatt más a mi viszonyunk, mint az én viszonyom volt a mestereimhez, férfi mestereimhez annak idején. És felelősséget érzek nem kicsit ebben a szerepben, és pont ezért nem is tudom magam keresni bennük.
1: Nem is feltétlenül a keresés, hanem hogy szembe jött-e veled az az eltökéltség, elszántság, alázat is akár, ami biztos, hogy benned ugyanúgy megvan.
3: Annyira szuverén, annyira színes egyéniség minden egyes hallgató a tanszékünkön, hogy nem vetődött föl bennem ez a gondolat. Okay. Tehát nagyon lelkesek, elszántak. Vannak persze, akik nem hisz, fiatalokról van szó, de én inkább azt látom bennük, ami az ő saját karakterük. Uh-huh. És szerintem ez a legnagyobb szépség ebben a színes csomagban.
1: Nagyon végszónak ez nekem most tökéletes. Hát kedves hallgatóink, Niobe?
3: Niobe.
1: Interpretációs kísérlet Etyeken, az etyeki műhelyt tessenek célba venni, és június 12-ig, de ne hagyják az utolsó pillanatra, Erős a Polka Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítását tessenek megnézni, mert különleges élmény. Különleges hatásokkal, ugye gondolom ez a lényeg, hogy a hatást, meg az élményt hazavigyük. Nagyon örültem neked, köszönöm, hogy
3: köszönöm,
1: itt voltál. Sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog egyrészt, másrészt meg akkor a hallgatókkal is sok-sok olyan közös élményt, ami nekünk lesz jó, mert azokkal mind mi járunk.
3: És hozom hozzád
1: a így van, szeretettel állak téged is vissza, kedves hallgatóink. Kövessék, szeressék a Polkát, mert azt a imádott hivatást, amit már régóta elszántsággal, meg elképesztő alázattal végez, azt a figyelmükkel viszonozzák. Aztán az a legtöbb, amit adhatnak. Erős a Polkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával, csak el tudtam mondani. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
1: És a Polkától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mudzsahid Zoltánnak és Erős Apolkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifa emelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Sláger FM.
1: Yeah. Csajozó

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy minden áron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvét ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Éjjel-nappal.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

ez a Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvó zenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvó zenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvózenekari darabokig mostanra csak nem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MÜPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a Zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fúvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi, közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozivetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák, ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta